legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megemlékezést tartottak vasárnap a keleti temetőben a II. Világháború befejezésének 81. évfordulóján. A résztvevők főhajtással tisztelegtek az elesett katonák és civil áldozatok emléke előtt. A megemlékezésen Kárpáti Tíme alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy a béke nem magától értetődő, hanem közös felelősség, az emberi élet védelme pedig minden politikai és történelmi vitán felül áll. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a kaposvári MCC a Dorottyaházban. A 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódium beszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak, mondta a rádiónknak Springman Betty, a Matthias Corvinus Collegium kaposvári képzési központjának vezetője.
2: A halálos találkozás az érettségi dementorokkal című workshop nem csak a szóbeli érettségi előtt álló diákoknak szól, hanem azoknak is, akik izgulnak a szóbeli feleletek vizsgák előtt. A pódium beszélgetésen pedig olyan kérdésekre keressük majd a választ, hogy hogyan fordítsuk javunkra a stresszt, tényleg az érettségi múlik-e a jövő, mi történik, ha valami nem sikerül elsőre, és hogyan lehet jól kezelni ezt a nyomást. De szó lesz majd az MCC egyetemi programjáról és a pécsi továbbtanulásról is.
1: Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó nyerte meg a 13. Balaton-fagyia versenyt Balatonfüreden idén. A győztes Balaton Noir nevű fagydalt csokoládé malátával, szilvaszószal, rummal és malátoropogóssal készült. A szervezők szerint a megmérettetés nem csak gasztronómiai rangot jelent, hanem a balatoni turizmust is erősíti. A versenyre idén 30 fagylaltot neveztek 18 indulótól.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy kisebb eső. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 fok lesz. Kedden lehűlés érkezik csapadékkal. Felhős lesz az ég, és napközben is többször eleredhet az eső. Legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor erős, viharos lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a kedveket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Amerika!
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
3: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak már színek is.
2: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
3: Azok itt bolyonganak, igen.
2: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
3: Hűha!
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Ezen a héten érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie mezőnye. A legnagyobb magyar országúti kerékpáros körverseny szerdán kezdődik és vasárnapig tart. A harmadik szakasz rajtja pénteken Kaposváron lesz, majd a mezőny 152 kilométert teljesítve Szekszárdig teker. A rajt a Kaposvár arénánál lesz pénteken 13 órától. A rajt előtt már délelőtt 11 órától várják a nézőket a depóba. Érdemes lesz kimenni a Kossuth térre és az Eszterházi hídhoz is, mivel a 114 fős mezőny ezeken a szakaszokon kétszer is elhalad majd. A verseny napján pénteken déli 12 és 14 óra között forgalomkorlátozások lesznek a belvárosban. Közösen ellenőrizték a rendőrök a hajléktalanokat a nyitott kapu hajléktalan gondozási központtal Kaposváron. A hatóság beszámolója szerint a múlt hét pénteken a belvárosban a lakótelepeken és parkokban végzett akció során 12 embert igazoltattak, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek közterületen való alkoholfogyasztás miatt. A rendőrség a tájékoztatásában azt is megjegyezte, hogy a lakossági bejelentésekre továbbra is minden esetben reagálnak. Amerikai többségi tulajdonba került a romániai Törcsvári kastélyt működtető cég, amely a Dracula kastélyként ismert műemléket kezeli. A részvények 80%-át az Egyesült Államokban bejegyzett Ad Populum csoport szerezte meg, míg a román királyi család örökösei kisebbségi tulajdonosok maradtak. A Brán kastély Románia egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága, évente több mint 1 millió látogatóval. Új kígyófajt fedeztek fel Kínában egy természetvédelmi területen. A mindössze 20 cm-es nem mérgező faj különlegessége, hogy védekezésként a farkát fejszerűen felemeli, így megtéveszti a ragadozókat. Az állat főként éjszaka aktív és girisztákkal, valamint lárvákkal táplálkozik.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy kisebb eső. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 fok lesz. Kedden lehűlés érkezik csapadékkal. Felhős lesz az ég, és napközben is többször eleredhet az eső. Legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor erős, viharos lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

0: Szerdán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten szombaton rendezik meg az idei futókörök napját, amelyhez ezúttal is csatlakozik Kaposvár. A Cseri Parkban reggel 9 és délután 5 óra között várják a résztvevőket, akik gyalogolva, sétálva vagy futva gyűjthetik a kilométereket a város számára. Az országos eseményen 25 rekordtámborítású futópályán várják a mozogni vágyókat. A városok közötti versenyt az nyeri, ahol összesen a legtöbb kilométert teljesítették a résztvevők. Kaposvár 2024-ben egyszer már megnyerte a versenyt. Tűzoltókat toboroznak május 19-én, azaz jövő hét kedden Kaposváron. A felvételi tájékoztatót és fizikai felmérőt reggel 9 órakor tartják a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokságon. A jelentkezés feltétele többek között az érettségi, a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, valamint a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmasság. A résztvevőknek a háziorvos által kitöltött igazolásokat, személyes dokumentumaikat és sportfelszerelést is magukkal kell vinniük. Akik átmennek a felvételin, azokra 5 hónapos tűzoltó kiképzés vár. Egy mentős mutatta be az életmentés alapjait a gyerekeknek a Talján Gyula utcai tagovodában. Az intézmény 16 éve működik Vörös Kereszt bázis óvodaként, és rendszeresek a hasonló foglalkozások. A napokban az óviba érkező mentős bemutatta a mentők mindennapi munkáját, és játékos formában sajátították el a fiatalok az első segélynyújtás alapjait. Megismerkedtek a segélyhívás menetével, a sérültek ellátásának alapvető szabályaival, valamint a veszélyhelyzetek felismerésének fontosságával is. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrással biztosítaná az ellátást, és megmarad a rezsicsökkentés is a lakosságnak. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt mondta hétfőn a kinevezése előtti meghallgatáson az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt. A miniszter jelöltek meghallgatását hétfőn tartották, kedden pedig esküt is tehetnek majd. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt pedig azt mondta a parlamenti meghallgatásán, hogy nem állítják vissza a katonai sorkötelezettséget, nem fognak magyar katonákat küldeni sem Ukrajnába, sem Csádba, és nyilvánosságra hozzák a kézigránátos baleset vizsgálatát. Rendhagyó módon 3 nyitó ünnepséggel kezdődik a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokság. A FIFA tájékoztatása szerint mindhárom rendező országban lesz megnyitó. Mexikóvárosban, Torontóban és Los Angelesben is a házigazda országok első mérkőzései előtt lesz külön-külön egy-egy ünnepség. A megnyitókon világsztárok is fellépnek, köztük Katy Perry és Michael Bublé.
0: Időjárás jelentés.
1: Jelentős lehűlés érkezik ma csapadékkal. Felhős lesz az ég, és napközben többször is eleredhet az eső, a szél pedig olykor erős, viharos lehet. Reggel 12-13 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 16 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

0: más. Nekem te vagy a crash.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: When I first saw you.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a kaposvári MCC a Dorottya házban. A 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódiumbeszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak. Mondta el rádiónknak Springman Betty, a Matthias Corvinus Kollégium kaposvári képzési központjának vezetője.
3: A halálos találkozás az érettségi dementorokkal című workshop nem csak a szóbeli érettségi előtt álló diákoknak szól, hanem azoknak is, akik izgulnak a szóbeli feleletek vizsgák előtt. A pódiumbeszélgetésen pedig olyan kérdésekre keressük majd a választ, hogy hogyan fordítsuk javunkra a stresszt, tényleg az érettségi múlik-e a jövő, mi történik, ha valami nem sikerül elsőre, és hogyan lehet jól kezelni ezt a nyomást. De szó lesz majd az MCC egyetemi programjáról és a pécsi továbbtanulásról is.
2: Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Megemlékezést tartottak vasárnap a keleti temetőben a II. Világháború befejezésének 81. évfordulóján. A résztvevők főhajtással tisztelegtek az elesett katonák és civil áldozatok emléke előtt. A megemlékezésen Kárpáti Tíme alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy a béke nem magától értetődő, hanem közös felelősség, az emberi életvédelme pedig minden politikai és történelmi vitán felüláll. Kedden már a bajnoki cím megszerzése lesz a Téta Finó Kaposvár számára a férfi röplabda extraliga döntőinek 4. mérkőzésén. A 3 győzelemig tartó párharcot összesítésben 2-1-re vezeti a Finó a székesfehérvári MÁV előrével szemben. A döntő 4. meccse kedden 19 óra 15 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Az eddigi mérkőzéseken mindig a vendégcsapat nyert, legutóbb pénteken a Finó 3-1-es győzelmet aratott Fehérváron. Ha a Finó kedden nyerni tud hazai pályán, akkor története 21. bajnoki címét szerezné meg. Kiemelten vizsgálja a fogyást és zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket, valamint a CBD tartalmú termékeket a fogyasztóvédelem. A hatóság szerint ezek a készítmények egyre szélesebb körben érhetők el, főként online, ugyanakkor sok esetben nem felelnek meg a forgalmazási szabályoknak, és engedély nélküli állításokat is tartalmaznak. A fogyasztóvédelem felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyors fogyást ígérő termékek gyakran megtévesztő marketingre épülnek, és akár élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. Új kígyófajt fedeztek fel Kínában egy természetvédelmi területen. A mindössze 20 cm-es nem mérgező faj különlegessége, hogy védekezésként a farkát fejszerűen felemeli, így megtéveszti a ragadozókat. Az állat főként éjszaka aktív és girisztákkal, valamint lárvákkal táplálkozik.
0: Időjárás jelentés.
2: Jelentős lehűlés érkezik ma csapadékkal. Felhős lesz az ég, és napközben többször is eleredhet az eső, a szél pedig olykor erős, viharos lehet. Reggel 12-13 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 16 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
4: Derűs reggelt kívánok mindenkinek ebben a borús időben, 5 perccel, 6 óra után, május 12-én kedden. Az egész Dunántúlon esik, hol intenzívebben, nálunk jelenleg gyengébben, de jobban is neki lódul majd az eső, nem is egy alkalommal a nap folyamán. Lesznek csapadékmentes órák is, de az esernyő nem árt, ha folyamatosan kéznél van. A legzordabb időt egyébként inkább olyan délután 4 órától ígérik, akkor komolyabb szélre és eső mennyiségre kell számítani, na meg jelentősen vissza is hűl a levegő. Most 13 fok van, ahogy Krisztián is elmondta, az elmúlt napokhoz képest jóval hűvösebb lesz. De melengetjük a szíveket, lelkeket mi a legnagyszerűbb slágerekkel ezúttal is, és igyekszünk a legfontosabb, legérdekesebb infókat is átadni. Ti pedig, ha tudjátok, a közlekedési infóitokat adjátok át a 70-32-32-355-ös számunkra. Jön Diaz is, ment a mindjárt, de most Szigeától a See You Do-t hallgatjuk.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 12-én a Pongrácok névnapja van, de ünnepelhetnek a Gyöngyik, Johannák, Dalmák, Viktorok, vagy az olyan különleges neveket viselők, mint a Korall, Násfa és Achilles. A Pongrác név jelentése mindenható erő, a Gyöngyié. A Gyöngyi név egyes magyarázatok szerint Arany János névalkotása, a Dalmát pedig Vörös Marti Mihály hozta létre.

0: Lubega mozgatott át bennünket egy kis mambóval itt a Rádió Moston. 4180, jó reggelt kívánok, és csodaszép napot május 12-ére mindenkinek. Az időjárás nem lesz csodaszép, de ez a kedveteket remélem negatívan nem befolyásolja. Hát nem a legideálisabb az idő mondjuk a viccajozásról. Az égiek nem fogadták így módon végül is kegyeikbe azokat, akik megszervezték a bringás reggelit, de hát biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akiket nem tántorít el semmi sem attól, hogy két keréken menjenek iskolába, vagy mondjuk munkába. Ez esetben viszont ejtsétek mindenképpen útba a Kossuth teret, vagy Guba Sándor Izzó utca sarkát, hiszen ma 7 és 9 óra között finomságokkal várják mindazokat, akik ilyen környezetkímélő módon járnak. Minden évben ezzel szeretnék felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, ezen belül pedig a kerékpározás fontosságára, jelentőségére, egészségre gyakorolt hatására. Tavalyi évben 300 ételcsomagot osztottak ki a szervezők, és idén is legalább ennyivel várnak mindenkit. Ugyanakkor valószínűleg az időjárás miatt több autós van most a város útjaim. Legyetek láthatóak, ez nagyon fontos, a szajosoknak is mondanám, és az autósoknak is a fényszórókat használjátok. Figyeljetek oda egymásra, a gyalogosokra is, és vigyázzatok magatokra. A közlekedési infokat pedig csak nyugodtan küldjétek nekünk SMS-ben vagy Viberen 7032-32-355, de ezt a számunkat hívni is tudjátok.
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napra Kész!

Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

0: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ti hisztek a szellemekben?
2: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
3: Igen.
2: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor azt, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
3: Megcsinálom.
2: Megcsinálod?
3: Mit kell mondani, Bloody Mary?
2: Bloody Mary, háromszor.
3: Bloody Mary.
2: De akkor mondjuk,
3: tudod mit?
2: Akkor
3: nem menj... csinálom meg. A nagy...
2: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam. Ha a modern kísértet...
3: Nem mondom be.
2: Nem, tudtam, beszari vagy. De ha a modern...
3: Is.
2: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
5: Teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna. Hozzánk tartozol.
6: Műfőakció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
7: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
8: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
8: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
6: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
9: Tűzoltókat toboroznak jövő hét kedden a kaposvári tűzoltóságon. Holnap folytatódik a Mate Szabad Egyetem. Jó reggelt kívánok! 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Tűzoltókat toboroznak május 19-én, azaz jövő hét kedden Kaposváron. A felvételi tájékoztatót és fizikai felmérőt reggel 9 órakor tartják a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokságon. A jelentkezés feltétele többek között az érettségi, a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, valamint a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmasság. A résztvevőknek a háziorvos által kitöltött igazolásokat, személyes dokumentumaikat és sportfelszerelést is magukkal kell vinniük. Akik átmennek a felvételin, azokra 5 hónapos tűzoltó kiképzés vár. Szerdán folytatódik a Mate Szabad Egyetem. Az eseményen elsőként Szomerné Egyedlinda, a Finofood Kft. Ügyvezetője tart előadást, Tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejig címmel. Őt a Finofood Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szomer Gábor arra ad választ, hogy az állati vagy a növényi táplálkozás tesz jobbat az emberi szervezetnek. Az előadások szerdán 15 órakor kezdődnek az Európa Parkban található K-központban. Elfogtak a rendőrök Budapesten egy 27 éves jordán férfit, aki egy amerikai állampolgár banki adatait felhasználva online csalásokat követett el. A gyanú szerint 308 alkalommal, forintban átszámítva összesen 220 millió forint értékben próbált visszaéléseket végrehajtani, főként szállásfoglalási és vásárlási felületeken. A nyomozók magyarországi IP címek és egy bérelt budapesti lakás alapján jutottak el a férfihoz, akit május 6-án fogtak el.
0: Időjárás jelentés.
9: Markáns hidegfront vonul át felettünk ma. Emiatt felhős lesz az ég, és számítani lehet további kiadós csapadékra, a szél pedig megerősödik, olykor viharossá fokozódik. A széllel hűvösebb levegő érkezik fölénk, így a reggeli 12 fok után napközben legfeljebb 15 fok lesz, viszont késő délutánra 9 fokig lehűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
1: Derűs reggelt, jó kedvet kívánok mindenkinek május 12-én, így 3 perccel fél 8 után mindenkinek. Mosolyogjatok, az segíthet kicsit pozitívabban látni a dolgokat, akár azt, hogy munkába kell menni, akár azt, hogy ilyen az idő, vagy akár, hogy milyen a forgalom, mennyire tudtok haladni. Idegeskedni nem érdemes. És remélem nincs is miért, mindjárt megkérdezem Moli kapitányt, hogy az eső miatt valóban több autós van-e az utakon. Biciklisből nem biztos. Bár Krisztián az imént, ahogy beérkezett, elmondta, hogy látott jó néhány bringást, akik az eső ellen felszerelkezve rendíthetetlenül hajtottak két keréken. Na, ők remélem nem hagyják ki a bringás reggelit. Ti pedig ne hagyjátok ki a legjobb slágereket. Itt a 91.2-n jön most Tom Novi és Lima Ciki cíművel.

0: Közlekedési információk.
1: Jó reggelt, Marikám, szervusz!
2: Hello, szia, Betta!
1: Mi újság a városban? Több az autós most, hogy ilyen esős az idő?
2: Hát nagy a forgalom, erős az Euro 6-szorotok szerint, 12 fok a hőmérséget, eső, vizes utak, lámpák működnek, tényleg sokat többen vették elő a kocsit, mint egyébként. A városba vezető utakon hömpölyög a kocsisor, sokan vannak mindenhol, szerencsére igen sokan használják a tompított fényszorót is, kell is ilyenkor. A közlekedési központ környékén még buszok is vannak, gyalogosak is, Csík-Ferenc sétány végig tele van, a Sulik utcái, mindkét felüljárunk, beáll néha, és a Berzsenyi is forgalmas. Aztán a Füredi csomópont, a Mező, de mondhatnám a Honvédot is, minden csomópontokon sokan vannak. A belváros, Bajcsi, Szent Imre, Honvéd, Kontrási, fel lehetne sorolni őket. Helyett inkább elmondom, hogy a Dalmes utcában a Taljántól a gépészig mindkét oldalon felbontották a parkolót, erre figyeljenek az arra közlekedők, illetve Német István Fasoron a Taljántól a Bicó utcáig a kórház oldalán közművet csinálnak, és ott csak a sürgősségi előtt, illetve regisztráción lehet úgy megállni. Ott hagytak egy kis helyet, egyébként a parkokat nem lehet használni, hogy kiszáll a beteg, aztán már is bemegy, aki hozta, az meg tovább megy. Hát ennyit szedtünk össze az Euro 6-szor segítségével, tényleg sokan vagyunk mindenhol.
1: Igen, és közben kaptam Nigeltől egy friss infót, hogy a Berzsenyi utca kocsis felüljáró, ami megy a 67-esen, egy fehér autó és egy bordó elég csúnyán összeütközött a város felé vezető úton, úgyhogy torlódás van.
2: Hűha, még ez is.
1: Köszönöm szépen, Mari, legyen szép napot, szia!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra

0: Pussycat Dolls dala volt, a Hush Hush című a rádió. Most a 4 perccel múlt el 3:48, derűs napot kívánok, sok sikert mindenkinek, május 12-ére bármibe is fogjatok, záruljon a lehető legjobb módon, bár az már leszögezhető, hogy van, akinek nagyon rosszul indult ez a napja, hiszen balesetről kaptunk hírt, a Berzsenyi felüljáron két autó ütközött össze csúnyán, de szerencsére a kötél mentőegyesületre, közbenjárására nincs szükség. Viszont nagy szükség volt rátok, és meg is lett az óriási összefogás eredménye, hiszen elkészült a Kötél Egyesület legújabb járműve. Ezt pedig ünnepélyes keretek között fogják május 16-án szombaton délelőtt 10 órakor átadni és bemutatni. Lehet, hogy még ez is érdekli a kicsiket és a nagyobbakat, de délután 1 órától biztos, hogy az egész családot érdekelni fogja és remekül szórakozhat majd a tűzoltó majális és gyereknap keretében a Kötél Speciális Mentőszolgálat eseményén. A Szent Florián köz 6 szám alatt várnak majd mindenkit. A terv az, hogy családi vetélkedőket tartanak. Gyereksarok is lesz kifestővel, tűzoltós játékokkal, eszközbemutatók is várhatóak, meg ugrálóvár és pónilovaglás. Az eseményen a részvétel mindenki számára díjmentes, örömmel látnak benneteket is majd.
1: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk! Ez itt a Napra

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: A kaposvári nagypiac árusítóhelyei roskadoznak a finomságoktól, és várnak benneteket. Kápja paprikával kilója 499 forint, a saláta darabja 380 forint. Hazai, sőt környékbeli epret már 2500 forint per kilogrammos ártól meg lehet vásárolni, az új burgonya kilója 500 forint. De beszerezhetünk áfonyát is, most még borsosabb áron, kilója 4800 forint, ugyanakkor őszi barackot is, ezt 2500 forint per kilogrammos áron, és mákot is vehetünk ugyanennyiért. Ami pedig a húsikat illeti, a csirkemellfilé kilója 1990 forint, a csirkeleves aprólékot 800 forint per kilogrammos áron szerezhetjük be, kacsaszájtőt 1690 forint per kilogrammonként, a sertés húsos csontot pedig 599 forint per kilogrammos áron. És van még valami, amiről fontos, hogy tudjatok, kaposvári nagypiac is szervez gyereknapot május 30-ára 8-tól délig pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és meglepetésekkel várják a gyerekeket. Lesz csillámtetkó, kézműves foglalkozás, lufi hajtogatás, ugrálóvár, ingyen vattacukor a készlet erejéig. Minden program ingyenes.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új, extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
4: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőben hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
7: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Lakossági porolto ellenőrzést tartanak pénteken a kaposvári tűzoltóságon. Több mint 50-en vettek részt a rendőrség hétvégi motoros tréningjén. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciót tart a Somogy vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság. A többnapos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonokban és a járművekben lévő porraloltókészülékeket, amelyek karbantartása a kulcsfontosságú a tűzvédelem szempontjából. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9-től déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Közel 50 motoros vett részt Kaposváron a rendőrség által szervezett szezonnyitó vezetés technikai tréningen. A Kaposvár arénánál megtartott program célja a biztonságos közlekedés és a baleset megelőzés volt, ahol gyakorlati és elméleti feladatokkal fejleszthették tudásukat a motorosok. Az eseményen ügyességi pályák, szimulátorok és prevenciós programok is várták az érdeklődőket. Ezen a héten szombaton rendezik meg az idei futókörök napját, amelyhez ezúttal is csatlakozik Kaposvár. A Cseri Parkban reggel 9 és délután 5 óra között várják a résztvevőket, akik gyalogolva, sétálva vagy futva gyűjthetik a kilométereket a város számára. Az országos eseményen 25 rekordtámborítású futópályán várják a mozogni vágyókat. A városok közötti versenyt az nyeri, ahol összesen a legtöbb kilométert teljesítették a résztvevők. Kaposvár 2024-ben egyszer már megnyerte a versenyt. Hamisított katonai behívók miatt indított nyomozást az esztergomi rendőrkapitányság. Dömös településen több lakos is olyan levelet kapott a postaládájába, amely megtévesztően hasonlít hivatalos honvédelmi behívóra, és még hamis pecsétet is tartalmazott. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a dokumentum nem valódi, és azt kérték, hogy aki hasonló levelet kap, haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Több mint 2500 jogsértést tártak fel a rendőrök a teherautók és buszok egyhetes országos ellenőrzése során. Május elején több mint 7300 járművet vizsgáltak meg, és 13 teherautónál azonnali közlekedési korlátozást rendeltek el. A legtöbb esetben azért büntettek a rendőrök, mert a sofőrök nem kötötték be a biztonsági övet, nem tartották be a kötelező pihenőidőt, gond volt a rakomány rögzítésével vagy gyorsan hajtottak. Emellett 6 alkalommal itt a sofőrt is kiszűrtek. Megkezdődött Szombathelyen az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes lezárása. A városvezetés szerint a végleges megoldást az aszfaltozás jelentheti, ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közben pormentesítéssel, légtisztító rendszerekkel és további vizsgálatokkal igyekeznek csökkenteni az egészségügyi kockázatokat. Az utóbbi időben derült ki, hogy az utakra és parkolókra olyan kőzúzalékot terítettek le, amely aszbeszttel szennyezett. A kőzúzalék osztrák bányából származott.
0: Időjárás jelentés.
8: Markáns hideg front vonul át felettünk ma. Emiatt felhős lesz az ég, és számítani lehet további kiadós csapadékra, a szél pedig megerősödik, olykor viharossá fokozódik. A széllel hűvösebb levegő érkezik fölénk, így a reggeli 12 fok után napközben legfeljebb 15 fok lesz, viszont késő délutánra 9 fokig lehűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: Jó reggelt, és most már jó munkát is kívánok néhány perccel 8 óra után mindenkinek. Itt ez a kedd, május 12-e, amikor szerintem sokkal többen érzik, hogy a kávénak bizony túlórában kell dolgoznia ma. Odakint esőben fél homály, és most valószínűleg sokan azt érzik, hogy a hét egy maratoni táv lesz. De itt vagyunk mi, hogy ha már úgyis rohanás az élet, legalább legyen hozzá ritmus. És ahogy Stromae is a következő dalában mondja, tanulás, munka, számlák, mókuskerék, aztán egyszer csak All Around Dance. Táncoljunk át hát együtt ezen a kedden is.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádiában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. I feel like calling.

0: Milyen szét alát hallgattuk a rádió moston, 2 perccel múlt el 4:49, most már a sulisok az órákon ülnek, és a legtöbb ovis is bent van a helyén, de azért biztos vannak olyan kicsik, akik ráérnek, meg nagyobb bacskák is, és bizony vannak olyan alsó tagozatos diákok, akik most egy szép megmérettetésükre várnak, hiszen ma mesevilággá változik a könyvtár, a Takács Gyula könyvtár. Ezen a napon rendezik meg ugyanis 9 órától a Fésűs Éva mesemondó versenyt, amelyet az írónő születésének 100. évfordulója alkalmából hirdettek meg. Mindenki számára nyitott ez a mesemondó verseny, amit ma tartanak az 1-től 4. osztályos kis mesemondóknak. Őket bárki meghallgathatja, tehát Fésűs Éva legszebb történeteit keltik életre. Nyitott a nagy közönség számára, és szülők, nagyszülők és minden meseimádó bátran csatlakozhat a hallgatósághoz 9 órától, tehát ma Takács Gyula könyvtárban. Jó lenne megtölteni tényleg a nézőteret, és jó lenne, ha minél többen bátorítanánk a gyerekeket, mondjuk egy tapsviharral, és egyáltalán a figyelmünkkel, jelenlétünkkel. Úgyhogy én a mondó vagyok, aki éppen ráér, otthon van a kicsiével, vagy egyszerűen csak egy jó kis mesére áhítoznak, legyenek ott a Takács Gyula könyvtárban, tehát 9 órától.
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

0: Reklám.
1: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Hajléktalanokat ellenőriztek a rendőrök Kaposváron. 11 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. Jó reggelt kívánok! 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Közösen ellenőrizték a rendőrök a hajléktalanokat a nyitott kapu hajléktalan gondozási központtal Kaposváron. A hatóság beszámolója szerint a múlt hét pénteken a belvárosban, a lakótelepeken és parkokban végzett akció során 12 embert igazoltattak, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek közterületen való alkoholfogyasztás miatt. A rendőrség a tájékoztatásában azt is megjegyezte, hogy a lakossági bejelentésekre továbbra is minden esetben reagálnak. A hétvégén összesen 11 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat, 9 tűzesethez és 2 műszaki mentéshez. Segesden egy homokszórógép gyulladt ki, Kelevízen mintegy 2 hektáron égett a vegetáció, Felsőnyéken pedig egy családi ház vált lakhatatlanná egy tűz következtében. Lengyel-Tótiban és Siófokon is kerti hulladékot égettek, amelyre az adott időszakban nem adott engedélyt az önkormányzat, ezért a tűzoltók eloltatták a tüzet. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank hétvégi akcióján. Országszerte 436 áruházban várták a vásárlók felajánlásait. Az összegyűlt adományokból 54.005 kg-os csomagot állítanak össze rászoruló családok számára. Az adományokat főként nagycsaládosokhoz, idősekhez, gyermekvédelmi intézményekbe és hajléktalan emberekhez juttatják el. Elhajt a hétfőn Tenerifét a hantavírus fertőzés miatt vesztek zár alá került Hondius óceánjáró, miután az utasok többségét és a legénység egy részét evakuálták. A hajó már csak 27 fős személyzet maradt, akik Rotterdamba mentek, ahol fertőtlenítik a fedélzetet. A spanyol hatóságok szerint az evakuáltak közül többen 42 napos karanténba kerültek, egy spanyol állampolgár első tesztje pedig előzetesen pozitív lett. A luxushajón korábban 3 utas halt meg hantavírus fertőzés következtében.
0: Időjárás jelentés.
2: Markáns hideg front vonul át felettünk ma, emiatt felhős lesz az ég és számítani lehet további kiadós csapadékra, a szél pedig megerősödik, olykor viharossá fokozódik. A széllel hűvösebb levegő érkezik fölénk, így a reggeli 12 fok után napközben legfeljebb 15 fok lesz, viszont késő délutánra 9 fokig lehűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Bízom benne, hogy ilyenkor már 4 perccel 8:30 után mindenki kész erre a napra, május 12-ére, de lehet, hogy még néhány tekintet félig alvó üzemmódban van. Azért közlekedés során csak legyetek rendkívül figyelmesek és óvatosak, az utak vizesek, baleset veszélyesebbek. Várom továbbra is tapasztalataitokat és infóitokat az utakról, a közlekedéssel kapcsolatban a 7032-32355-ös számunkra. Ezután Reggae Momennel folytatjuk az All You Ever Wanted című dalával.

0: Ez volt a Bengals klasszikusa a rádió moston. 8:49. Most még messzinek tűnik a hétvége, de hamar itt lesz szombat, vasárnap. Reméljük jó idővel, hogy újra egy kicsit kiruccanhassunk, és a Balaton térségébe érdemes ellátogatni. Sok minden lesz ott most is. Például ezen a hétvégén Balatonfüreden rendezik meg a Veterán Autó szépségversenyt. De Veterán Autó motor találkozó lesz vasárnap például május 17-én Fonyódon a Piac téren is. Még fel is vonulnak a városban 2:45-tól majd ezek a járgányok. Ugyanakkor vitorlásbontó ünnepség és évadnyitó vitorlás verseny is zajlik már a Balcsi május 16-án. És sorban szépen aztán hétről hétre élet fel a tó és környéke, Palacsinta fesztivállal május 22-én és lángos parádéval várnak mindenkit azon a hétvégén, vagyis a pünkösdi hosszú hétvégén majd Balatonalmádiban. De a Csopaki Bajor Sörfesztivált is megrendezik, illetve a Balatoni Hal és Bor ünnepet Balatonfüreden. Aztán indulnak a siófoki koncertek is. Lesz Siófokon is pünkösdi szezonnyitó, ahogy Zamárdiban is tartanak ilyet. Szóval szinte mindenhol a Balcsi parton ki lehet majd kapcsolódni.
1: 91.2. Rádió most.

0: Napi Adalát hallgattuk a rádió moston, 4 perc múlva lesz 9 óra, eddig pedig a Napra Kész hallgathattátok, még lesz benne Iglesz Animals dal, a Hit Waves című, aztán friss hírekkel érkezik már Krisztián, és továbbra is hallgatjuk a legnagyszerűbb slágereket, maradjatok velünk!
1: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
3: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Szerelem a gyűlölet ellen.
6: Lehetsz király, hiába vagy.
5: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
7: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
5: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Hétvégén lesz a futókörök napja, na a bajnoki cím megszerzése lesz a tét a Finó Kaposvár számára ma este. Jó reggelt kívánok, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten szombaton rendezik meg az idei futókörök napját, amelyhez ezúttal is csatlakozik Kaposvár. A Cseri Parkban reggel 9 és délután 5 óra között várják a résztvevőket, akik gyalogolva, sétálva vagy futva gyűjthetik a kilométereket a város számára. Az országos eseményen 25 rekordtámborítású futópályán várják a mozogni vágyókat. A városok közötti versenyt az nyeri, ahol összesen a legtöbb kilométert teljesítették a résztvevők. Kaposvár 2024-ben egyszer már megnyerte a versenyt. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a kaposvári MCC a Dorottya házban. A 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódiumbeszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak, mondta a rádiónknak Springman Betty, a Matthias Corvinus Kollégium kaposvári képzési központjának vezetője.
9: A Halálos találkozás az érettségi dementorokkal című workshop nem csak a szóbeli érettségi előtt álló diákoknak szól, hanem azoknak is, akik izgulnak a szóbeli feleletek vizsgák előtt. A pódium beszélgetésen pedig olyan kérdésekre keressük majd a választ, hogy hogyan fordítsuk javunkra a stresszt, tényleg az érettségi múlik-e a jövő, mi történik, ha valami nem sikerül elsőre, és hogyan lehet jól kezelni ezt a nyomást. De szó lesz majd az MCC egyetemi programjáról és a pécsi továbbtanulásról is.
8: Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Ma este már a bajnoki cím megszerzése lesz a tét a Finó Kaposvár számára a férfi röplabda extraliga döntőinek 4. mérkőzésén. A 3 győzelemig tartó párharcot összesítésben 2-1-re vezeti a Finó, a székesfehérvári MÁV előrével szemben. A döntő 4. meccse ma 19 óra 15 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Az eddigi mérkőzéseken mindig a vendégcsapat nyert, legutóbb pénteken a Finó 3-1-es győzelmet aratott Fehérváron. Ha a Finó ma este nyerni tudna hazai pályán, akkor története 21. bajnoki címét szerezné meg. Országos állateledelgyűjtést rendez a hétvégén az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban elnevezési akció keretében szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák ellátását segítő adományokat. A felajánlások közvetlenül civil állatvédő szervezetekhez kerülnek. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatás hosszú időre segítséget jelenthet a gazdátlan állatokat gondozó egyesületeknek.
0: Időjárás jelentés.
8: Az átmeneti napos időszakok után később számítani lehet még újabb esőre, főként a délutáni óráktól. Markáns hidegfront vonul át felettünk, a széle miatt megerősödik, olykor viharossá is fokozódhat. Napközben legfeljebb 15 fok lesz, de késő délután 9 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
10: a Rádió Most stúdiójában.
0: Györfi Betta.
11: Továbbra is ígérhetem, hogy a legjobb dalokat fogjuk hallgatni együtt itt a 91.2 Ray Daltontól majd egyet, de Adam Lambert is hoz egy friss darabot. Az amerikai énekesnek biztos, hogy mozgalmas lesz a 2026-os éve, hiszen júliusban érkezik az új albuma, amely egyszerűen az Adam címet viseli. Az első beharangozó dal pedig az Eat You Alive, ami pár napja jelent meg, de nálunk már műsoron. Mindjárt mutatjuk is, Elferben Fading címűje után.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez volt Duffy Mercy című dala a Rádió Moston. Az imént kaptunk egy kis napsütést néhány percre, reméljük, hogy lesz belőle több is. Amellett, hogy azért továbbra is kell esőre számítani. Bármilyen is legyen az idő, az ember tervezgethet a nyárra, hogy hova megy a családdal kikapcsolódni, nyaralni. Persze nem mindig fér bele ez a költségvetésbe, de a feltöltődés élményét így is megadhatjuk magunknak, meg a családnak egy kis kreativitással. Meglepően sok nyaralós élményt lehet összehozni otthon is. Turistáskodjunk például a saját városunkban. Elsőre ez kicsit furcsa gondolatnak tűnhet, de működik. Nézzétek meg úgy a városunkat, mint először járnátok itt. Sétáljatok végig egy utcán, ahol még nem jártatok, menjetek be egy múzeumba, vagy üljetek be egy kávézóba, amit eddig mindig csak kívülről láttatok. Meg aztán jó sok kirándulóhely is van a környéken. A piknikezés is mindig jó ötlet, és nem is kell hozzá sok minden. A környezetváltozás már önmagában kiszakít a rutinból. De lehet tematikus esteket is tartani majd. Választhatok ki a szabadságotok minden napjára egy országot, és építsetek köré egy estét. Főzzetek az adott konyhából, hallgassatok odaillő zenét, nézzetek egy filmet. Nem kerül sokba, mégis ad egy kultúra élményt. Na és az sem rossz, hogyha offline napot tartotok a szabadságotok alatt, otthon is, kapcsoljátok ki az értesítéseket, tegyétek félre a telefonjaitokat, és töltsetek egy napot tudatos jelenléttel. Olvassatok, sétáljatok, beszélgessetek,

0: Meglepő, mennyire nyaralás érzést tud adni az is, ha egyszerűen nem vagyunk folyamatosan elérhetőek. Szóval nem feltétlenül kell elutazni ahhoz, hogy fel tudjatok töltődni. De ha sikerül kiruccani mégis valahová, akár messzebbre is, az legyen nagy élmény. Volt egy álmom, ez már az Irene Mafia dala.
1: Volt egy

0: programajánló.
1: Szeretettel várnak minden érdeklődőt ma a Liszt Ferenc Zeneiskolába 5 órára. Fuvola vizsgahangversenyt hallgathat bárki. A belépés ingyenes. A Kultikba mozizni délután 3 órától lehet menni. Michael, Birka Krimi, Az ördög Pradát visel 2, Charlie a csodablöki és Mortal Kombat 2. Most ezek a filmek vannak műsoron. Pénteken viszont lesz jubileumi vetítés. A Top Gun első és második részét fogják játszani. Majd jön a hétvégére a gyerekeknek Bori a mozi film című családi animáció. Holnap, vagyis szerdán a Takács Gyula könyvtárban ismét lesz egy ismeretterjesztő előadás, amelyre nagy szeretettel hívnak meg mindenkit. A téma a krónikus gyulladások csökkentése, immunerősítés. Az előadó pedig Deutsch Árpád, epidemiológus és hatóanyag szakértő, aki közérthetően tudományos alapokon mutatja be a szervezet legfontosabb sejt folyamatait. Aztán csütörtökön délután 5 órára a Dorottya házba várnak mindenkit Halálos találkozás érettségi dementorokkal címmel. Bartusz Dobos László, a Kárpit folyóirat főszerkesztője és Erdei Krisztián, az MCC Pécsi képviseletének vezetője mesél majd arról, hogy valóban ezen a néhány vizsgán múlik-e a jövő, hogyan lehet a negatív stresszt teljesítményé alakítani, és milyen lehetőségek várnak a fiatalokra az érettségi után. A belépés ingyenes. Május 14-én 6 órakor a Takács Gyula könyvtárban Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója, a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke lesz a vendég, akinek az előadását lehet ingyenesen meghallgatni. Szombaton futókörök napja, 9 és délután 5 óra között Kaposváron is, a Cseri Parkban várnak mindenkit kicsit és nagyot egyaránt, ahogy a Romeo és Júlia című musicalre is szombaton este a Kaposvár arénába. És lesz orgona koncert is, Werner Lilla Anna, a Zeneakadémia végzős hallgatója este 7:30-tól szombaton a Nagy Boldogasszony Székesegyházban játszik, a belépés díjtalan. Ami még a hétvégére várható, a szezonnyitó motoros felvonulás Kaposvár és Jutak között, ismét a Vas Albert utcában gyülekeznek a motorosok délelőtt 10:30-kor, és együtt indulnak egy körre a városon, majd egy erdei úton át. Ez egy jótékonysági rendezvény.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
3: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak már színek is.
2: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyoson éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
3: Azok itt bolyonganak, igen.
2: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
3: Hűha!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

Sex Jones, Joel Corey és Jason Derulo közös dala volt ez a Tonight a Rádió Moston. Továbbra is kellemes rádiózást kívánok mindnyájatoknak. Lassan el kell, hogy búcsúzzunk egymástól, de jó társaságban maradtok. A hírek után érkezik majd Szabi a stúdióba. Addig pedig a Lil Mix, Jennifer Lopez, Luis Capaldi és Avril Lavigne. Györfi Bettát hallottátok. Minden jót!

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
3: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
4: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
5: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Lakossági poroltó ellenőrzést tartanak pénteken a kaposvári tűzoltóságon. Több mint 50-en vettek részt a rendőrség hétvégi motoros tréningjén. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciót tart a Somogy vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság. A többnapos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonokban és a járművekben lévő porraloltókészülékeket, amelyek karbantartása a kulcsfontosságú a tűzvédelem szempontjából. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9-től déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Közel 50 motoros vett részt Kaposváron a rendőrség által szervezett szezonnyitó vezetés technikai tréningen. A Kaposvár arénánál megtartott program célja a biztonságos közlekedés és a baleset megelőzés volt, ahol gyakorlati és elméleti feladatokkal fejleszthették tudásukat a motorosok. Az eseményen ügyességi pályák, szimulátorok és prevenciós programok is várták az érdeklődőket. Közösen ellenőrizték a rendőrök a hajléktalanokat a nyitott kapu hajléktalan gondozási központtal Kaposváron. A hatóság beszámolója szerint a múlt hét pénteken a belvárosban, a lakótelepeken és parkokban végzett akció során 12 embert igazoltattak, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek közterületen való alkoholfogyasztás miatt. A rendőrség a tájékoztatásában azt is megjegyezte, hogy a lakossági bejelentésekre továbbra is minden esetben reagálnak. Ma 16 órakor lejár a határideje annak, hogy eltávolítsák az utcákról a plakátokat az országgyűlési választáson induló jelöltek és pártok. A választási törvény szerint ezeket a szavazást követő 30 napon belül kell leszedni. A határidő után az önkormányzatok távolítják el a plakátokat, és a költséget tovább terhelhetik az érintettekre. Nem jelentenek veszélyt a tőrősdarazsak sem az emberekre, sem a házi állatokra, ezért az irtásuk felesleges és törvénytelen. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt is megjegyezték, hogy ezek a rovarok természetes módon segítik a kártevők, például a cserebogár lárvák számának csökkentését. Az óriás tőrősdarázs ráadásul védett faj Magyarországon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne pusztítsák el ezeket a hasznos rovarokat. Magyar személyiségekről neveztek el utcákat a romániai Nagybányán, ahol már kihelyezték a Jókai Mur és a helyi születésű Lendvai Márton nevét viselő közterületek tábláit. A döntés célja a város kulturális örökségének megőrzése. Az RMDS kezdeményezésére több román és német személyiség neve is felkerült új utcákra és terekre.
0: Időjárás jelentés.
6: Egész nap többnyire felhős lesz az ég, és később is lehet még számítani újabb esőre, főként a délutáni óráktól. Markáns hideg front vonul át felettünk, a széle miatt megerősödhet, olykor pedig viharossá fokozódhat. Napközben legfeljebb 15 fok lesz, de késő délután 9 fokig lehűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
7: took the long road across the ocean.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd a folytatásban is itt a Rádió Moston. Nagyon kellemes és vidám kedvet kívánok nektek. Május 12-én az Imagine Dragons-szal megyünk tovább az Enemy-vel, majd Kesha is itt lesz a TikTok-kal. Én pedig Horváth Szabi vagyok, és 15 óráig leszek a mikrofonnál.
1: A

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Egy perccel vagyunk 10:30 előtt, egy kicsit szomorkás a mai nap időjárása, hát erős hidegfront érkezett, ennek látjuk, tapasztaljuk a hatását is. Már is mondom, hogy a mai napon hát további csapadék kialakulására azért kell számítani, elszórtan 14 óráig bezáróan, utána pedig egy kicsit intenzívebben, délután 3 és 4 óra magasságában, illetve 5 óra környékén is nagyjából 90%-os valószínűséggel mutatja az előrejelzés a csapadék kialakulását. A napot annyira nem fogjuk látni a mai nap folyamán, viszont 14 fok környékén tetőzik a hőmérséklet, holnap viszont már jön a változás időjárásunkban pozitív irányban, természetesen 16 fokig melegszik a levegő, erősebb lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között, illetve túlsúlyban holnap a napsütésé lesz a főszerep. Orvos meteorológiai szempontból, ahogy mondtam, tehát hidegfront alakítja időjárásunkat, az arra érzékenyek fejfájást, görcsös panaszokat tapasztalhatnak és ingadozhat a vérnyomás, nő a stroke kockázata, a kismamáknál pedig korábban beindulhat a szülés. Itt a rádió mostan pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően jön a Honeybeast és az idevaló, aztán visszatérek a horoszkóppal.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Reklám.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Reklám hangzott el a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Látod sem.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 4 perccel múlt el 10:30, ez a horoszkóp. Első körre jönnek a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslatai. Kos, a mai napon vizsgázhatsz önfegyelemből és toleranciából, ezért egyáltalán ne bánt, ha több ingerült emberrel is összefutsz. Készülj fel rá, hogy jó páran tesztelni fogják majd a türelmet határait az önző és tapintatlan viselkedésükkel. Bika, engedd meg magadnak a mai napon, hogy csak azzal foglalkozz, amit igazán szeretsz. Valaki nagyon felbosszanthat, mert nem tartja tiszteletben a határaidat. Tekintsd ezt lehetőségnek arra, hogy őszinte önvizsgálatot tarts. Ikrek, izgalmas napnak nézel elébe, a sors olyan lehetőséget kínálhat számodra, amely módot adhat vágyaid teljesítésére. Sajnos az is előfordulhat, hogy az előre megtervezett programod drasztikusan keresztül húzza a számításaidat. Rák. Valamilyen társasági eseményen megismerkedhetsz néhány érdekes emberrel. Egy őszinte beszélgetés ma teljesen feldobja a hangulatodat és felkeltheti az érdeklődésedet egy olyan személy iránt, akit eddig figyelemre sem méltattál. Itt a rádió moston Teddy Swims dalával megyünk tovább, jön a Bad Dreams, utána pedig a horoszkóp második körében hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ez a horoszkóp második köre az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslataival. Oroszlán, kizárólag tőled függ, hogy milyen lesz a mai napon. Ne élj vissza a vonzerőddel, bár nagy lehet a csábítás. Este kellemes meglepetésben lehet részed a pároddal kapcsolatban, de persze ez nagy részt a te, a hozzáállásodon is múlik. Szűz, olyan személy van a környezetedben, aki nem vesz téged komolyan és szeret játszadozni veled. Ma bebizonyíthatod neki, hogy amit mondasz, azt komolyan is gondolod, és a munkának ezennel vége. Ezzel óriási meglepetést okozhatsz neki. Mérleg, amíg egyedül élsz, akkor most tartsd nyitva a szemed, találkozhatsz valakivel, és könnyen meg lehet, hogy egy komoly tartós kapcsolat van születőben. Bízd magadban, tudatosítsd magadban, hogy te is szerethető vagy. Skorpió, ez a nap rengeteg lehetőséget tartogat, igyekezz mi hamarabb végezni a rutin feladataiddal. Nagyszerű élményekben lehet részed, a szerelem is fontos lesz, de az érzés, amely szétárad benned, ne csábítson könnyelműségekre. Itt a rádió, mostan pedig jön a Maroon 5 és a Misery, utána pedig a horoszkóp harmadik körében hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Yeah!

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals ismételten megérkezett.
2: Ricsi P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
4: 2 perccel vagyunk 3:41 előtt jönnek a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatai. Nyilas, magadra maradtál a kételjeiddel, nyomasztó gondjaiddal, csalódtál valakiben, mélyen megrendült a bizalmad, mert akkor hagyott cserben, amikor pedig a legnagyobb szükséged lett volna rá. A továbbiakban egyedül kell küzdened. Bak, meggondolatlan és lobbanékony leszel, ezért jó lenne, ha körültekintően és óvatosan intéznéd a dolgaidat, mert könnyen balesetet szenvedhetsz. Ha megteheted, akkor pihenj és ne hajszolj semmiféle felesleges tevékenységet. Vízöntő. Jó kedvedben alig bírsz magaddal, amit környezeted egyáltalán nem méltányol. Számodra a játék nem öncélú szórakozás, mert az eszedet is használod közben. Légy kíméletes másokkal szemben, nem tudhatod, mikor bántasz meg valakit. Halak. A kedves, kellemes emberekkel találkozol, rájössz, hogy sokkal több barátod van, mint azt hitted. Ezen ne csodálkozz, hiszen csak azt kapod vissza, amit te is adsz. Ha türelmes és segítőkész vagy, akkor mások is így bánnak majd veled. Ezeket jósolták nekünk mára, május 12-ére a csillagok. Én szép napot kívánok nektek, jön Eva Max és a Kill It Queen, 11 órakor pedig Cserhalmi Krisztián kollégám hozza a legfrissebb híreket, infókat.
3: Ez volt a horoszkóp.
5: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: Retro hetek a Szlendi Pékség és Cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
6: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
5: Cseri modellek a Kaposvár Kft-nél már 9 190 000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
6: Műfőakció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Szombaton lesz a futókörök napja, az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot az MCC. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten szombaton rendezik meg az idei futókörök napját, amelyhez ezúttal is csatlakozik Kaposvár. A Cseri Parkban reggel 9 és délután 5 óra között várják a résztvevőket, akik gyalogolva, sétálva vagy futva gyűjthetik a kilométereket a város számára. Az országos eseményen 25 rekordtámborítású futópályán várják a mozogni vágyókat. A városok közötti versenyt az nyeri, ahol összesen a legtöbb kilométert teljesítették a résztvevők. Kaposvár 2024-ben egyszer már megnyerte a versenyt. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a kaposvári MCC a Dorottya házban. A 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódiumbeszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak, mondta a rádiónknak Springman Betty, a Matthias Corvinus Collegium kaposvári képzési központjának vezetője.
8: A halálos találkozás az érettségi dementorokkal című workshop nem csak a szóbeli érettségi előtt álló diákoknak szól, hanem azoknak is, akik izgulnak a szóbeli feleletek vizsgák előtt. A pódium beszélgetésen pedig olyan kérdésekre keressük majd a választ, hogy hogyan fordítsuk javunkra a stresszt, tényleg az érettségi múlik-e a jövő, mi történik, ha valami nem sikerül elsőre, és hogyan lehet jól kezelni ezt a nyomást. De szó lesz majd az MCC egyetemi programjáról és a pécsi továbbtanulásról is.
7: Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Több mint 2500 jogsértést tártak fel a rendőrök a teherautók és buszok egyhetes országos ellenőrzése során. Május elején több mint 7300 járművet vizsgáltak meg, és 13 teherautónál azonnali közlekedési korlátozást rendeltek el. A legtöbb esetben azért büntettek a rendőrök, mert a sofőrök nem kötötték be a biztonsági övet, nem tartották be a kötelező pihenőidőt, gond volt a rakomány rögzítésével vagy gyorsan hajtottak. Emellett 6 alkalommal itt a sofőrt is kiszűrtek. Elhajt a hétfőn Tenerife-t a hantavírus fertőzés miatt vesztek zár alá került Honduras óceánjáró, miután az utasok többségét és a legénység egy részét evakuálták. A hajó már csak 27 fős személyzet maradt, akik Rotterdamba mentek, ahol fertőtlenítik a fedélzetet. A spanyol hatóságok szerint az evakuáltak közül többen 42 napos karanténba kerültek, egy spanyol állampolgár első tesztje pedig előzetesen pozitív lett. A luxushajón korábban 3 utas halt meg hantavírus fertőzés következtében.
0: Időjárás jelentés.
7: Egész nap többnyire felhős lesz az ég, és később is lehet még számítani újabb esőre, főként a délutáni óráktól. Markáns hideg front vonul át felettünk, a széle miatt megerősödhet, olykor pedig viharossá fokozódhat. Napközben legfeljebb 15 fok lesz, de késő délután 9 fokig lehűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
9: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
10: Itt a Rádió Moston pedig indul egy újabb óra 11 óra után pár perccel, és hozom a legjobb zenéket a folytatásban is. Rengeteg zene és nagyon kevés beszéd várható a folytatásban is. Olivia Rodrigótól érkezik a Trap Dead című újdonság, előtte pedig egy átdolgozással indulunk, ez pedig Cyril és a Stumbling In.

Rengeteg zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n. Kylie Minogue énekelt, ez volt a Padam Padam. Egy perc elmúlt el 4:12, én Horváth Szabi vagyok. 0670 32 32 355, ez pedig a telefonszámunk, SMS és Viber számunk, ahová várom folyamatosan a közlekedési információkat és persze az egyéb üzeneteket is. A folytatásban pedig mindjárt érkezik Doja Cat és a Jill Stipe, előtte pedig egy sírens lágerével robogunk tovább, ez a Galway Girl.

0: Pinterest és Zala Larson hozta a State Side című felvételt, hamarosan pedig Jelly Roll dalával megyünk tovább, ez lesz a Lighter. Hamarosan egy kis kereskedelmi kitérőt követően játszom teljes egészemed a dalt itt a Rádió Moston.
1: 91.2 Rádió Most.
2: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
4: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottam.
5: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

Ez volt Mabel Dala, Don't Call Me Up, itt a 91.2 Rádió. Moston egy perccel vagyunk, 3:42 előtt. Én Horváth Szabi vagyok. Ajánlom figyelmetekbe a Kaposvári Polgári Kaszinó soron következő programját. Holnap után május 14-én lesz este 6 órától a könyvtárban, ahol vendég lesz Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója, a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke, akinek az előadását hallgathatjátok meg. Várják nagyon sok szeretettel az érdeklődőket. Aztán május 16-án megrendezik a futókörök napját is itt Kaposváron, reggel 9 és délután 5 óra között. Bővebben a programról pedig a futókoröknapja.hu weboldalon találhattok információkat. Itt a rádió Moston pedig jön a New Level Empire Wolf Katival, és hozzák a Nem Elég című dalt.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla!

ezt az órát és a délelőtöt Offenbach és Norman J. Martin közös átdolgozása zárta az Overdrive. Hamarosan pedig indul a Siesta óra, benne olyan dalokkal, mint David Guetta, Becky Hill és Ella Anderson közösen a Crazy What Love Can Do. Majd a Volt Fesztivál himnusza 2015-ből, a Well Hello-tól és a Halott Pénztől, ez lesz az Emlékszem Sopronban.

0: És mindjárt indulunk a Top Gun Maverick című film egyik betétdalával 2022-ből, a One Republichoz az I Ain't Worried című felvételt. Ezek mellett is szólnak a legnagyobb slágerek itt az FM 91.2 rádió. Mostan a folytatásban jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána délben Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel, információkkal.
1: A pillanat a tiéd. Give it up! Rádió most. Give it up! Reklám.
2: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
2: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban! És szerez az 5. plazma adásodik 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
4: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
5: Szerelem a gyűlölet ellen.
6: Lehetsz király, hiába vagy.
5: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
7: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Lakossági poroltó ellenőrzést tartanak pénteken a kaposmeri tűzoltóságon. Hajléktalanokat ellenőriztek a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat! Déli 12 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciót tart a Somogy vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság. A többnapos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonokban és a járművekben lévő porraloltókészülékeket, amelyek karbantartása a kulcsfontosságú a tűzvédelem szempontjából. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9-től déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Közösen ellenőrizték a rendőrök a hajléktalanokat a nyitott kapu hajléktalan gondozási központtal Kaposváron. A hatóság beszámolója szerint a múlt hét pénteken a belvárosban, a lakótelepeken és parkokban végzett akció során 12 embert igazoltattak, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek közterületen való alkoholfogyasztás miatt. A rendőrség a tájékoztatásában azt is megjegyezte, hogy a lakossági bejelentésekre továbbra is minden esetben reagálnak. Közel 50 motoros vett részt Kaposváron a rendőrség által szervezett szezonnyitó vezetés technikai tréningen. A Kaposvár arénánál megtartott program célja a biztonságos közlekedés és a baleset megelőzés volt, ahol gyakorlati és elméleti feladatokkal fejleszthették tudásukat a motorosok. Az eseményen ügyességi pályák, szimulátorok és prevenciós programok is várták az érdeklődőket. Ma 16 órakor lejár a határideje annak, hogy eltávolítsák az utcákról a plakátokat az országgyűlési választáson induló jelöltek és pártok. A választási törvény szerint ezeket a szavazást követő 30 napon belül kell leszedni. A határidő után az önkormányzatok távolítják el a plakátokat, és a költséget tovább terhelhetik az érintettekre. Hamisított katonai behívók miatt indított nyomozást az esztergomi rendőrkapitányság. Dömös településen több lakos is olyan levelet kapott a postaládájába, amely megtévesztően hasonlít hivatalos honvédelmi behívóra, és még hamis pecsétet is tartalmazott. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a dokumentum nem valódi, és azt kérték, hogy aki hasonló levelet kap, haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Megkezdődött Szombathelyen az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes lezárása. A városvezetés szerint a végleges megoldást az aszfaltozás jelentheti, ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közben pormentesítéssel, légtisztító rendszerekkel és további vizsgálatokkal igyekeznek csökkenteni az egészségügyi kockázatokat. Az utóbbi időben derült ki, hogy az utakra és parkolókra olyan kőzúzalékot terítettek le, amely aszbeszttel szennyezett. A kőzúzalék osztrák bányából származott.
1: Időjárás jelentés.
8: Délután is erősen felhős lesz az ég, és számítani lehet újabb esőre, akár kiadós csapadékra is. A szél megerősödik, olykor viharossá fokozódik, ennek hatására pedig a kora délutáni 15 fokról késő délutánra 9 fokig hűl le a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel vagyunk 4:01 előtt, én Horváth Szabi vagyok, ez pedig a Siesta óra. És Dua Lipa, valamint Callum Turner tavaly jelentették bejegyzésüket, most pedig egy Ben Fentes szerint már teljes gőzzel zajlanak az előkészületek, ugyanis az esküvőt a hírek szerint idén nyáron tartják meg, még azelőtt, hogy Dua augusztusban betölteni a 31. életévét. A pár azonban tudatosan kerüli a felhajtást, egy szűk körű intim ceremóniát terveznek, ahol csak a legközelebbi barátok és családtagok vesznek részt, és bár Dua olyan sztárokkal is jó kapcsolatot ápol, mint Elton John vagy Mark Ronson, az esemény nem lesz tipikus sztárparádé. A vendég lista is szigorúan limitált, sőt egyes ismerősök állítólag nem kapnak plusz egy főt sem, mert a pár kifejezetten kis létszámú esküvőt szeretne. Dua korábban azt is elmondta, hogy mennyire boldoggá tette az eljegyzés, és úgy érzi, végre készen áll arra, hogy teljesen megnyíljon a szerelem előtt, és egy közös jövőt építsen Turnerrel. Hát nagyon sok boldogságot kívánunk nekik, itt a Rádió Mostan pedig Dua Lipa énekel a Siesta órában, már is jön a lapszi.

Velünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Ilyen akkor a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, 5 perccel múlt el 4:01, és begyújtották már a kemencéket a Pizza 67-ben, és így ebédidőben is gőzerővel állnak a vendégek rendelkezésére. Jelezték onnan, hogy hallgatják műsorunkat, úgyhogy a déli hajtás mellé küldök egy dalt mindenkinek, aki a Pizza 67-ben tartózkodik. Itt beleértve a vendégeket és természetesen az ott dolgozókat egyaránt, a vendégeknek most is nagyon jó étvágyat kívánok a finomabbnál finomabb falatokhoz. Az ott dolgozóknak pedig a Pizza 67-ben nagyon jó munkát, és küldök egy régebbi bulis felvételt, a 2015-ös Volt Fesztivál hivatalos

0: Nuszát, ez pedig a Well Hello és a Halott Pénz közöse repült át a Pizza 67-be, az Emlékszem Sopronban.
1: Kell még egy kis lendület? Délután is! Rádió! Most! FM 9

Frank hozta Never Gonna Dance Again című dalát ide a Rádió Most FM 91.2-re, egy perccel vagyunk 3:45 után. Justin Timberlake pedig állítólag komoly szégyenérzettel és szorongással küzd, miután nyilvánosságra került a 2024-es ittas vezetés ügyéről készült rendőrségi felvétel. A beszámolók szerint a videó különösen rosszul érintette az énekest, mivel közel egy évig próbálta megakadályozni annak publikálását. A felvételen Justin Timberlake egy mondata, miszerint világturnén van, gyorsan mémmé vált az interneten, ami tovább fokozta a helyzet kellemetlenségét. A botrány pedig a magánéletére is hatással lett, ugyanis bennfentesek szerint a kapcsolata a feleségével, Jessica Biel-lel is feszültebbé vált, bár a színésznő támogatja a férjét, a források szerint egyre nehezebben viseli, hogy Timberlake folyamatosan ezen az eseten rágódik. Az énekes attól is tart, hogy ez az incidens árnyékot vethet évtizedes karrierjére, és sokak számára inkább erről marad emlékezetes, mint a sikereiről. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a közösségi médiában széles körben terjedtek a felvétel részletei. A pár egyébként korábban is átvészelt már nehezebb időszakokat, és egyelőre nem tudni, hogy ez a mostani krízis milyen hatással lesz hosszú távon a kapcsolatukra. Hát a legjobbakat kívánjuk nekik. Itt a Rádió Moston pedig a Siesta órában most Justin Timberlake-ének eljön a Can't Stop the Feeling, délután 1 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Krisztián érkezik.

0: Reklám.
1: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu. Drive your ambition.
3: Mitsubishi Motors. Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel! Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
4: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőben hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
3: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
6: Igen!
7: A kaposvári Vesztnagykerben.
5: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
7: Nagyker áron mindenkinek.
5: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
7: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Tovább lesz nyitva jövő hét kedden a NAV az SZIA bevallás miatt. Holnap folytatódik a Mate Szabad Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket jövő hét kedden a NAV Somogy Vármegyei Adó és Vámigazgatósága az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A Kaposvári Központi Ügyfélszolgálat aznap reggel 8:30-tól este 6 óráig lesz nyitva. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablakokban működő NAV pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Szerdán folytatódik a Mate Szabad Egyetem. Az eseményen elsőként Szommerné Egyed Linda, a Finofood Kft. Ügyvezetője tart előadás, tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejig címmel. Őt a Finofood Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szommer Gábor arra ad választ, hogy az állati vagy a növényi táplálkozás tesz jobbat az emberi szervezetnek. Az előadások szerdán 15 órakor kezdődnek az Európa Parkban található K-központban. Több mint 2500 jogsértést tártak fel a rendőrök a teherautók és buszok egyhetes országos ellenőrzése során. Május elején több mint 7300 járművet vizsgáltak meg, és 13 teherautónál azonnali közlekedési korlátozást rendeltek el. A legtöbb esetben azért büntettek a rendőrök, mert a sofőrök nem kötötték be a biztonsági övet, nem tartották be a kötelező pihenőidőt, gond volt a rakomány rögzítésével vagy gyorsan hajtottak. Emellett 6 alkalommal itt a sofőrt is kiszűrtek. Május második hetében elindul az idei központi szúnyoggyérítési program Magyarországon. Elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumkészítmények alkalmazásával a tenyészőhelyeken. A szakemberek a keleti ország részben légi, míg a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes területein földi gyérítést alkalmaznak. Országos állateledelgyűjtést rendez a hétvégén az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban elnevezési akció keretében szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák ellátását segítő adományokat. A felajánlások közvetlenül civil állatvédő szervezetekhez kerülnek. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatás hosszú időre segítséget jelenthet a gazdátlan állatokat gondozó egyesületeknek. Magyar személyiségekről neveztek el utcákat a romániai Nagybányán, ahol már kihelyezték a Jókai Mór és a helyi születésű Lendvai Márton nevét viselő közterületek tábláit. A döntés célja a város kulturális örökségének megőrzése. Az RMDS kezdeményezésére több román és német személyiség neve is felkerült új utcákra és terekre.
0: Időjárás jelentés.
8: Délután is erősen felhős lesz az ég, és számítani lehet újabb esőre, akár kiadós csapadékra is. A szél megerősödik, olykor viharossá fokozódik. Ennek hatására pedig a kora délutáni 15 fokról, késő délutánra 9 fokig hűl le a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
9: 13 óra után vagyunk pár perccel, és a jó zenék velünk lesznek a folytatásban is. Dr. Béres és Verév Tomi egy újdonsággal érkezik, az Ugye nem bántad meg cíművel, előtte pedig Luti is a McNeely-nek el, és már is indul az óra

Másfél perce járunk 1:45 előtt, én Horváth Szabi vagyok, ez pedig a Rádió Most FM 91.2, és ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát. Vetítik ma 15 órától, 17.30-tól és 20.10-től a Michael című filmet, a Birka krimi 15.20-tól, 17.40-től és 19 óra 50 perctől, az Ördög Prádát visel második részét Vivben láthatjátok 15.40-től, 18 órától és 20 óra 20 perctől, a Charlie a Csodablöki című animációs filmet 15 óra 50 perctől, míg a Mortal Kombat második részét 17 óra 50-től és 20 órától tűzi filmvászorra a Kultik. Bővebben a vetítési időpontokról és a filmekről a kaposvárimozi.hu weboldalon találhatok információkat. Itt a Rádió Moston pedig 1996-ból jön Whitney Houston sláger, ez a Step by Step.

0: Charlie Puth és Meghan Trainor közösen Marvin Gaye itt a 91.2 Rádió. Moston 3 perccel vagyunk fél kettő előtt, a mai napon pedig a pongrácok ünneplik a névnapjukat, egy latin eredetű név jelentése minden erő és hatalom. A pongrác név gyors gondolkozású személyiség kialakítását segíti, tehetséges különféle művészeti ágakban és egy kis szorgalommal sikereket is érhet el ezeken a területeken. Retteg az unalomtól és egyhangúságtól, szüksége van a folyamatos változásra, és ez az oka annak is, hogy sokszor nehezen fejezi be, amit elkezdett. Szívesen olvas, szereti a természetet, megnyugtatja a természet békéjének ereje. Erős, független egyéniség, a gondolataiban él, ezt írt a nagy kalendárium a pongrác névről, de ma még rajtuk kívül ünnepelhetnek a böngérek, a gyöngyök, az ivánák, a násfák, a nerinák, a pongorok, az áhilleszek, a szelesztinek, a szelesztinák, a dalmák, a domitillák, a gemmák, a gyöngyik, a gyöngyvirágok, a zénók, a germánok, az incék, a zsanettek, a joannák és még a viktorok is. Minden ünnepeltnek sok boldogságot kívánok, és neki küldöm egy rövid ajánlót követően Bruno Mars dalát itt a rádió Moston, jön az I Just Might.
1: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Ti hisztek a szellemekben?
3: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
4: Igen.
3: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor azt, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
4: Nem mondok, hogy megmerem csinálni, megcsinálom.
3: Megcsinálod?
4: Mit kell mondani, Bloody Mary?
3: Bloody Mary, háromszor.
4: Bloody Mary. Bloody Mary.
3: De akkor mondjuk,
4: tudod mi?
3: Akkor
4: nem menj... csinálom meg. A nagy...
3: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész
4: a
3: fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam. Ha a modern kísértet...
4: Nem mondom
3: is...
4: be.
3: Nem, tudtam, ne szari vagy. De ha a modern...
4: Is.
3: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
5: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallottam. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Ilyen nappal szólnak a legjobb zenék itt a 91.2 rádió. Mostan 1983-ból a múltat idéztük a Spandau Ballet dalával a True című felvétele. 2 perccel múlt el 3:42. 2 órakor pedig Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, információkat, és gyorsan elmondom az elérhetőségünket, hiszen várom a közlekedési információitokat is, ha vannak, hogy mi újság van Kaposváron és környéken az utakon. Avassatok be bennünket 0670-32-32-355. Ez a telefon, SMS és Viber számunk. Itt a hangom alatt pedig már is 2021-ből The Weeknd slágere szól, ez a Save Your Tears.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Retro hetek a Szlendi Pékség és Cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi, hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban! És szerez az 5. plazmaadásodig 123 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
5: Cseri modellek a Kaposvár Kft-nél már 9 millió 190 ezer forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
6: Szerelem a gyűlölet ellen.
7: Lehetsz király, hiába vagy.
6: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Halálos vonatgázolás történt a Szárnál. Lakossági poroltó ellenőrzést tartanak pénteken a kaposvári tűzoltóságon. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhami Krisztián vagyok, a rádió most híreivel. Halálra gázolt a vonat egy férfit kedden dél körül Taszár közelében. Az eset miatt a Kaposvár és Gyékényes között közlekedő személyvonat utasait pótlóbusz szállította tovább. A rendőrség azt közölte, hogy a baleset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálják. Ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciót tart a Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság. A többnapos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonokban és a járművekben lévő porraloltókészülékeket, amelyek karbantartása a kulcsfontosságú a tűzvédelem szempontjából. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9-től déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Ma este már a bajnoki cím megszerzése lesz a tét a Finó Kaposvár számára a férfi röplabda extraliga döntőinek negyedik mérkőzésén. A három győzelemig tartó párharcot összesítésben 2-1-re vezeti a Finó a székesfehérvári MÁV előrével szemben. A döntő negyedik meccse ma 19 óra 15 perckor kezdődik majd a Kaposvár Arénában. Az eddigi mérkőzéseken mindig a vendégcsapat nyert, legutóbb pénteken a Finó 3-1-es győzelmet aratott Fehérváron. Ha a Finó ma este nyerni tudna hazai pályán, akkor története 21. bajnoki címét szerezné meg. Folytatódott kedden a miniszterjelöltek meghallgatása a minisztériumi bizottságok előtt. Kármán András pénzügyminiszterjelölt többek közt azt mondta, hogy idén már nem változik a személyi jövedelemadó rendszere, de jövőre több mint 200 ezeren már kevesebb adót fognak fizetni. Kármán András azt is megjegyezte, hogy az áfát viszont már idén csökkenthetik a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében. Lelőttek egy idős férfit a Tekesek Monoron hétfő délután, mert riasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre. A hatóságokat azért riasztották, mert a 72 éves férfi zavartan és fenyegetően viselkedett. A férfi a kiérkező rendőröket is késsel fenyegette. A rendőrök a TEK közreműködését kérték, akik megpróbáltak a férfivel tárgyalni, de nem volt együttműködő. A férfi rálőtt a rendőrökre, a TEK-esek pedig azonnal viszonozták a tüzet. A férfit a felső testén találták el, és a helyszínen életét vesztette. 5 újonccal hirdette ki júniusi keretét Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Első alkalommal kapott meghívót Pécsi Ármén, Márgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz. A válogatott június 5-én Finnország ellen játszik barátságos meccset a Puskás Arénában, majd 4 nappal később Kazaksztánt fogadja Debrecenben.
0: Időjárás jelentés.
8: Délután is erősen felhős lesz az ég, és számítani lehet újabb esőre, akár kiadós csapadékra is. A szél megerősödik, olykor viharossá fokozódik, ennek hatására pedig a kora délutáni 15 fokról késő délutánra 9 fokig hűl le a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
9: a Rádió Most stúdiójában.
10: Horváth Szabi. 4 perccel vagyunk 14 óra után, itt a Rádió Moston pedig a folytatásban is szólnak a legjobb zenék hazai és külföldi vonalról. Egyaránt hazai vonalról a Father the Flow érkezik a porszemmel rövidesen, előtte pedig Eva Max dalával indulunk, és már is jön a Maybe Yard.

Az egykori Destiny's Child tag Beyoncé énekelt, ez volt a Single Ladies című dal tőle, egy perccel vagyunk 4:30 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és várnak mindenkit sok szeretettel a Mit tehetünk testi és lelki egészségünkért című programsorozat következő állomására, értékeljük a teremtő ajándékai címmel, június 1-én hétfőn este 6 órakor kezdődik majd a Takács Gyula vármegyei könyvtárban. Táplálék, növényeink változatos hatása, miért jó, ha minél színesebben állítjuk össze az étrendünket, többek között erre a kérdésre lehet majd választ kapni egy diaképes bemutató alkalmával, melyet Árvai Márta lelkigondozó és fitoterapeuta tart, de lesz kóstoló és magas antioxidáns tartalmú ételekkel. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődött szeretettel várnak rá, tehát még egyszer június 1-én hétfőn a Takács Gyula könyvtárban. Itt a rádió, mostan pedig a jó zenék hódítanak, jön a 21 Pilots és a Drum Show.

0: 12. Rádió Most. Programajánló.
1: Az időjárás sajna nem kedvez a szabadtéri programokhoz, főleg nem egy kis, mit tudom én, Tour de Hongrie váró tekeréshez, túlságosan nagy a szél, még hogyha az eső nem is zavaró. A kettő együtt így már aztán igen. De nézzünk benti programokat, és akkor ilyenkor mindig ugye oda lehet nyúlni, vissza lehet nyúlni a kaposvári Kultik mozis kínálatához. A mai nap megtekinthető még a Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka krimi című misztikus vígjáték, ami igazándival érdekes benne, hogy Hugh Jackman a főszereplője. Aztán műsoron még az Ördög Prádát visel 2, a Charlie a csodablöki című mesefilm, és a Mortal Kombat 2 is. Már csak 2 nap, és újabb rendezvényt szervez a kaposvári polgári kaszinó. Ezúttal este 6-kor, csütörtökön este 6-kor a könyvtárban a vendég Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója, és nem mellesleg a MOME alapítvány kuratórium elnöke lesz, akinek az előadását hallgathatják végig a kedves érdeklődők. Nem csak a kaszinó tagjai, de minden kedves érdeklődőt várnak.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Kelemetlen, borongós az idő, kint szemerkél az eső, de inkább fúj a szél, ez nem túlságosan jó. De ha már egyszer közeledünk a munkaidő végéhez, és lecsukjátok a számítógépet, akkor a kinti szürkesség azonnal az ellenségből szövetségessé válik. Ez a borongos időgyön is éppen tökéletes díszlet ahhoz, hogy bűntudat nélkül lassítsunk le, és végre magunkra zárjuk a világot, megteremtjük a belső nyugalmat, és élvezzük majd a család együttlét örömét a továbbiakban. Bízom benne, hogy a kedvetek jó marad, ebben segít most az R.E.M., David Guetta és a London Boys is. Velük folytatjuk, Krisztián pedig 4-kor hozza a híreket, a megváltó híreket, a munkaidő végi híreket.

0: Reklám.
1: Szerelem a gyűlölet ellen.
2: Lehetsz király, hiába vagy.
1: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
3: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
4: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-éig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
6: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
1: Műfű akció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű, zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
7: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
8: Igen!
9: A kaposvári Vesztnagykerben.
7: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
9: Nagyker áron mindenkinek.
7: Vesztnagyker, Kaposvár, Kont Vezér utca.
9: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: Lezárásokra kell számítani pénteken a Tour de Hongrie miatt, a Pakssal játszik a bronzéremért a KKK. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Tour de Hongrie sütörtökön kezdi a bronz párbajt a bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK a harmadik helyért a Pakssal küzd meg. A párharc 3 győzelmig tart. A második meccs vasárnap lesz az ASE otthonában, a harmadik találkozó pedig jövő szerdán újra Kaposváron. A szurkolók figyelmét felhívták, hogy a csütörtöki meccs előtt a Kaposvár arénánál a leaszfaltozott parkoló le lesz zárva, és a murvás parkolót is csak este 8:30-ig lehet használni. Mindennek az az oka, hogy másnap, azaz pénteken Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie, és a bicikli verseny rajtja a Kaposvár arénánál lesz. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a kaposvári MCC a Dorottyaházban. A 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódiumbeszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak. Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Folytatódott kedden a miniszterjelöltek meghallgatása a minisztériumi bizottságok előtt. Kármán András pénzügyminiszterjelölt többek közt azt mondta, hogy idén már nem változik a személyi jövedelemadó rendszere, de jövőre több mint 200 000-re már kevesebb adót fognak fizetni. Kármán András azt is megjegyezte, hogy az áfát viszont már idén csökkenthetik a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében. felkérte tanácsadónak Karikó Katalint Hegedűs Zsolt, az új egészségügyi miniszter. A Nobel-díjas biokémikus jelezte, hogy örömmel fizetés nélkül vállalja el a feladatot. A professzorasszony azt is megjegyezte, hogy tapasztalataival elsősorban a nemzetközi egészségügyi rendszerek bevált megoldásait szeretné alkalmazni Magyarországon. Karikó Katalin kiemelte továbbá, hogy a legfontosabb terület továbbra is a megelőzés, vagyis az egészséges életmód és a rendszeres szűrővizsgálatok szerepének erősítése. Megkezdődött Szombathelyen az aszbesztel szennyezett utcák bitumenes lezárása. A városvezetés szerint a végleges megoldást az aszfaltozás jelentheti, ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közben pormentesítéssel, légtisztító rendszerekkel és további vizsgálatokkal igyekeznek csökkenteni az egészségügyi kockázatokat. Az utóbbi időben derült ki, hogy az utakra és parkolókra olyan kőzúzalékot terítettek le, amely aszbeszttel szennyezett. A kőzúzalék osztrák bányából származott. Öt újonccal hirdette ki júniusi keretét Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Első alkalommal kapott meghívót Pécsi Ármén, Márgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz. A válogatott június 5-én Finnország ellen játszik barátságos meccset a Puskás Arénában, majd 4 nappal később Kazaksztánt fogadja Debrecenben.
0: Időjárás jelentés.
10: A délután hátralévő felében is erősen felhős lesz az ég, és lehet még számítani további esőre, akár kiadós csapadékra is. A szél erős, olykor viharos lehet, és ennek hatására a levegő is lehűl. Késő délután 15 fokot mérhetünk, kora este pedig 9-10 fok lesz csak.
0: Időjárás jelentést hallotta
8: a Rádió Most stúdiójában.
11: Keszthelyi Tibor. Továbbra is nagy lendülettel itt a Rádió Mostban, nem is akár milyen foci zenével Ricky Martin jön, és a La Copa della Vida, hát ha visszacsalogatja nekünk a napsütést.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Közlekedési információk.
2: Sűrű és lassú a forgalom, és ki tudja, talán még a fejfájás is közrejátszott abban, hogy néhányan még lassabbak a lassabbnál, vagy esetleg idegesebben vezetnek. Az eső zavarja a kilátást, jó az, hogyha jó, ugye vár az ablaktörlő, és nem csak keni a sarat, a vizet, hanem szépen le is törli. Legyen a szélvédő mosótartály is feltöltve, ellenőrizzétek, ha már egyszer mondjuk bevásárolni mentek, és végül gyorsan körbenézek Kaposvár közútjain, az online térkép megmutatja, hol vannak jelenleg a legsűrűbb gócok, hát nyilván a szokásos, főleg a két négy sávost érintőleg, aki kifele és aki befele tart, számíthat a Füredin is jócskán torlódásra, magában a Füredi csomópontban is, és hát a

0: Környező utcákban, Petőfi, Kanizsai, illetve nyilván a hipermarketek előtt, a Kontrásinál is hosszú, a sor időnként a Korzóig lóg, de a felüljáró per pillanat jól járható, ott nincs torlódás.
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
2: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagykeráron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklám hangzott el. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
9: Cindy Lauper korábbi iménti felvételével az I Draw a Night-tal 1989-ben jártunk, de frissítünk, méghozzá Marshmallow-val 2020-ra, aztán Miley Cyrus-szal 2025-re, Jason Derulo-val pedig 2017-be látogatunk majd. Legyen ilyen színes a ti mai délutánotok is, mint amilyen a mi zenei kínálatunk. Legyen benne mindenféleképpen, ami pihentet, kikapcsol, feltölt. Mi itt leszünk veletek végig a háttérből itt a 91.2 Rádió Mostban.

0: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Programajánló.
1: Na, lássuk, hogy milyen programok várnak még ránk ezen a héten, mert azért természetesen van kínálat, méghozzá sportos. Ne felejtjétek, pénteken a Kaposvár Szekszárd etapot a Tour de Hongrie. Itt Kaposváron az arénától lesz egy lassú raj 11:50-től, ami elindul majd az új piac és a Spár fele, aztán a Kaposszerdahely Szenna Bárd udvarnok mérő újlag Kaposvár útvonalon jönnek majd vissza, és jönnek be majd a Marha hajtón, azért, hogy rá kanyarodjanak, és a felüljárónál, az új felüljárónál legyen majd egy ilyen szakasz hajrá, akár 70-80 km per óra sebességgel fognak tekerni. Úgyhogy meg lehet őket nézni több alkalommal is, és aztán utána a szakasz hajrá után ugye nyilván megállás nélkül megy tovább a hosszú kerékpáros kígyó, Sántos, Szent Balázs, Gödre, a dombtető, na az is egy érdekes lesz, meg ott lefele zúgatni, és mennek át Baranyába, Baranya Jenő, Sázsdoroszló, Magyar Cég, Pölöske, Komló, Mecsek János és Komló útvonalon. Aztán lesz még egy szakasz hajrá Komlón, és majd lesz utána a Komló Zobák pusztán ott az emelkedőn megint csak egy jó kis kiállásos tekerés. A további útvonal Egregy, Kárász, Vékeny, Szászvár, Máza, itt érnek át Tolnába, ahol Nagybányok, Bonyhád, Börzsöny és Műcsény lesz az útvonal, majd Szálka, Őcsény, Szekszárd, és a finis a nap vége Szekszárdon a Szent István téren, nagy befutó ott lesz, majd várhatóan 4 óra után egy picivel. Így tehát, ha valaki ügyes és szemfüles, akár több helyen is üldözheti a mezőnyt, elébük mehet, és több helyen is szurkolhat, lehet részese a nagy kerékpáros őrületnek. Plusz másnap szombaton futókörök napja, Kaposvár ismét nevezett, menjetek, fussatok, 9 órától 17 óráig mindenkire számítanak, legyünk idén is a bajnokok.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
3: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel! Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
2: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőben hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
3: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt forgalomkorlátozások lesznek a városban és a környező településeken pénteken. A rajta Kaposvár arénánál lesz, majd a mezőnyét tesz egy kört Kaposújlak, Kaposmérő, Bárdudvarnok, Szenna és Kaposszerdahely felé. Ezt követően a kerékpárosok újra átmennek a városon, majd Sántos és Szent Balázs irányában elhagyják a megyét. A bicikli verseny miatt a helyi járatos busz közlekedés is megváltozik. Dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. A Tour de Hongrie harmadik szakasza Kaposvárról indul, majd 152 kilométert letekerve Szekszárdon ér célba a mezőny. Mesemondó versenyt rendeztek a Takács Gyula könyvtárban Fésűs Éva születésének 100. évfordulója alkalmából. A keddi eseményen 40 alsó tagozatos diák adott elő egy-egy választott mesét az írónő művei közül. A versenyen Pintér Romeo alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy különleges, hogy a gyerekek olyan szerző történeteit idézik meg, aki itt élt ebben a városban és innen inspirálódott. A zsűriben Fésűs Éva lánya Cserjésinné Temesi Rita is helyet kapott. Hamisított katonai behívók miatt indított nyomozást az esztergomi rendőrkapitányság. Dömös településen több lakos is olyan levelet kapott a postaládájába, amely megtévesztően hasonlít hivatalos honvédelmi behívóra, és még hamis pecsétet is tartalmazott. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a dokumentum nem valódi, és azt kérték, hogy aki hasonló levelet kap, haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Május második hetében elindul az idei központi szúnyoggyérítési program Magyarországon. Elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumkészítmények alkalmazásával a tenyészőhelyeken. A szakemberek a keleti ország részben légi, míg a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes területein földi gyérítést alkalmaznak. Nem jelentenek veszélyt a tőrös darazsak sem az emberekre, sem a házi állatokra, ezért az irtásuk felesleges és törvénytelen. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt is megegyezték, hogy ezek a rovarok természetes módon segítik a kártevők, például a cserebogár lárvák számának csökkentését. Az óriás tőrös darázs ráadásul védett faj Magyarországon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne pusztítsák el ezeket a hasznos rovarokat. Lelőttek egy idős férfit a Tekesek Monoron hétfő délután, mert riasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre. A hatóságokat azért riasztották, mert a 72 éves férfi zavartan és fenyegetően viselkedett. A férfi a kiérkező rendőröket is késsel fenyegette. A rendőrök a TEK közreműködését kérték, akik megpróbáltak a férfivel tárgyalni, de nem volt együttműködő. A férfi rálőtt a rendőrökre, a Tekesek pedig azonnal viszonozták a tüzet. A férfit a felső testén találták el, és a helyszínen életét vesztette.
0: Időjárás jelentés.
6: Estére már csökken a csapadékhajlam, és éjszaka az ég is kitisztul. Este 8-9 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 4-5 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Kedden eleinte napos időben bízhatunk, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék azonban nem várható. Kedden 16 fok lesz a nappali csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
7: Kissé meglepődtem, a hírek alatt egy vélhetőleg mentőhelikopter érkezett ide a Kaposi Mór megyei oktató kórházhoz, és rögtön utána lövések dördültek el, de természetesen, és ott a környékbeliek nagyon jól tudják, hiszen ők kaptak róla a figyelmeztetést, ezek a megnövekedett hanghatások és légijármű forgalom, ez azért van, mert hogy a mai napon helikopterrel végrehajtott feladatok miatt a Magyar Honvédség Lánner György második ellátó ezredében gyakorlat zajlik. Elviekben délig tartott ez a gyakorlat, de még vannak lövész gyakorlatok, nem lehet nem hallani város szerte, megijedni nem kell tőle, nincs semmi baj, nincsen semmiféle vészhelyzet. Egyszerűen ez gyakorlat. Illetve hát közben ugye a helikopter, amelyek már elszálltak innen, de hát nyilván az egészségügyi helikopterek, amíg a kórházhoz jött, véletlen egybeesése okozhatta ezt a kettős hanghatást itt a belvárosban. Amúgy is sűrű az élet ott a laktanyában, hiszen nyíltapot rendeznek majd május 29-én, de erről bővebbet hamarosan.

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Na, lássuk, mi az időjárási szitu per pillanat. Talán, mintha csökkent volna a szél valamelyes, de azért ez a borongosság, ez megmaradt. Igaz, ebben meglepetés nincsen. Nagyjából ezt is ígérték ugye előzetesen. A kérdés az, hogy meddig marad itt velünk. Azt mutatja az Agroinform óránkénti előrejelzése, hogy óránként 1-1 milliméternyi csapadék fog még hullani nagyjából este 9-ig. 9 órától szakadozik majd fel a felhőzet, és hát homlokegyenes az ellenkezője lesz, teljesen derült ég. Emiatt aztán jelentősen lemehet majd a hőmérséklet. Holnap nem igazán kell csapadékra számítani, és holnap után sem. Május 15-én mutat majd újabb 5 mm-nyi csapadékot az előrejelzés, aztán 16-ára 1 mm, 17-ére újabb 1 mm. Nézzük azt, hogy az előttünk álló héten, vagyis a hét hátralévő felében még mi az, amit a Kaposváron érdekes lehet, mindazon túl, amit elmondtam a következő majd 24 óráról. Hát azt, hogy holnap hajnalban meglehetősen hűvös lesz az idő, a nagyon nyílt részeken akár 2 fokig is lecsökkenhet. Itt nálunk a belvárosban nagyjából 5 fokig fog csökkenni a hőmérséklet. Holnapra már egyébként emelkedik a napi maximum, a mai 14-16-hoz képest holnap 17-19-hez, csütörtökön már elkerüljük a 20 fokot, és aztán itt ez a 20-21 Celsius fok, ez meg is marad a következő majd egy hétben.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: 91.2 Rádió most.
3: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
2: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak már színek is.
1: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
2: Azok itt bolyonganak, igen.
1: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
2: Hűha!
0: 20 a csúcson! A Kusza 20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
4: Tovább hömpölyögnek slágereink. A műsor ajánlót annyiban szeretném kiegészíteni, hogy ugye a 20 a csúcson az majd csütörtökön jelentkezik, hát előtt azonban van még egy szerdánk, és még egy kedd is. A mai napon, kedden, este 6 órától a Kaposvári Krónika. Mutató magazin műsor pedig este 8 órától. Benne szó lesz majd a Tour de Hongrie-ról, illetve hát ennek kapcsán, ugye a múlt hétvégére szerveztek egy pálya bejárás az egészséges Kaposvár 2030 program sorozatról. Aztán folytatjuk tovább a személyi jövedelemadó bevallása, egész pontosan annak egy nagyon-nagyon hathatós részével, az 1+1%-os felajánlásokkal. Ismét jelentkezik a helytörténeti rovat Rót Balázsi Hunorral, illetve egy újabb sorozatba kezdünk. Szájfó Omar, az MCC Migráció Kutató Intézetének kutatási vezetője tartotta közelmúltban Kaposváron előadást. Kollégánk viszont vendégül is látta őt itt a stúdióban, vele beszélget majd. Illetve folytatódik tovább a kis- és középvállalkozások számára fejlődésbiztosító riport, interjú sorozatunk is, méghozzá egy networking tanácsadóval. Érdemes ezt velünk tartani, kezdés tehát 20 órakor.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

pillanat a tiéd. Rádió Most. Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2.

0: Programajánló.
1: Sportos hétvégénk lesz. Pénteken 11:50-től startol az Arénától, ugye a Tour de Hongrie. Érdemes kimenni szurkolni. Másnap szombaton futókörök napja itt Kaposváron, és 9-től 17 óráig a lehető legtöbb kilométert kell futni, nem egyénenként, összesen. És aztán ajánlom szeretettel a figyelmetekbe Shakespeare drámáját, a Romeo és Júliát, amely ezúttal turnéra indult, a Kaposvár Arénában lesz majd látható. Hallható a nagyszobási musical, a neves rendező Kero elképzelésében, május 16-án most szombaton este. És aztán egy orgona koncert is vár majd a kedves érdeklődőre, Werner Lilla Annával, aki a Zeneakadémia végzős hallgatója. Szombaton este 7:30-tól a Nagyboldogasszony Székes Egyházban ad egy díjmentes hangversenyt.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

A pillanat a tiéd. Rádió most. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Reklám.
1: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT. Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. május 12-e, kedde 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. A közlekedést és a buszmenetrendet is érinti a Tour de Hongrie. Forgalomkorlátozások tesznek a városban és a környező településeken pénteken a Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt. A rajt a Kaposvár arénánál lesz, majd a mezőnye tesz egy kört Kaposújla, Kaposmérő, Bárdudvarnok, Szenna és Kaposszerdahely felé. Ezt követően a kerékpárosok újra átmennek a városon, majd Sántos és Szent Balázs irányába elhagyják a megyét. A bicikliverseny miatt a helyi járatos buszközlekedés is megváltozik. Pénteken dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. A Tour de Hongrie harmadik szakasza Kaposváron indul, majd 152 kilométert letekerve Szekszárdon ér célba a mezőny. Megválasztották miniszternek a kaposvári térség képviselőjét. A város és a vidék közötti egyensúly helyreállítását tekinti küldetésének Lőrinc Viktóriát. A kaposvári körzet országgyűlési képviselője ezt a miniszteri meghallgatásán mondta kedden, ugyanis ő lett az új kormány vidék- és településfejlesztési minisztere. A politikus úgy fogalmazott, valódi vidékpolitikai fordulatra van szükség, mert a vidékfejlesztés nem a mezőgazdaság finanszírozásával azonos. Azt is megegyezte, hogy a fejlesztésekbe a helyi közösségeket is bevonják, és cél az egyszerűbb ügyintézés, valamint a közigazgatás megerősítése. A meghallgatást követően a bizottság 6 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszteri kinevezését. Fésűs Éva meséit adták elő. Fésűs Éva születésének 100. évfordulója alkalmából rendeztek mesemondó versenyt a Takács Gyula könyvtárban. A keddi eseményen 40 alsó tagozatos diák adott elő egy-egy választott mesét az írónő művei közül. Pintér Romeo alpolgármester köszöntében azt emelte ki az eseményen, hogy különleges, hogy a gyerekek egy olyan szerző történeteit idézik meg, aki itt élt ebben a városban és innen inspirálódott. Hozzátett, hogy a könyvtár nem csak a könyvek helyszíne, hanem fontos közösségi tér is. A zsűriben Fésűs Éva lánya, Cserjésiné Temesi Rita is helyet kapott. Megvizsgáltathatjuk a poroltókat. A Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciót tart a napokban. A program során a lakosok felülvizsgáltathatják az otthonokban és járművekben lévő porraloltókészülékeket, amelyek karbantartása kulcsfontosságú a tűzvédelem szempontjából. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9-től déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Hasznos tanácsokkal látták el a motorosokat. Szombaton a rendőrség által szervezett szezonnyitó vezetéstechnikai tréningen közel 50 motoros vett részt. A Kaposvár arénánál megtartott program célja a biztonságos közlekedés és a baleset megelőzés volt, ahol gyakorlati és elméleti feladatokkal fejleszthették tudásukat a motorosok. Az eseményen ügyességi pályák, szimulátorok és prevenciós programok is várták az érdeklődőket. Tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata. Az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt jövő hét kedden rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket a NAV Somogyvár megyei adó- és vámigazgatósága. A kaposvári központi ügyfélszolgálat aznap reggel 8:30-tól este 6 óráig lesz nyitva. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablakokban működő NAV pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Halálos vonatgázolás történt. Kedden dél körül Taszár közelében halálra gázolt a vonat egy férfit. Az eset miatt a Kaposvár és Gyékényes között közlekedő személyvonat utasait pótlóbusz szállította tovább. A rendőrség azt közölte, hogy az eset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálja. Már egész fiatalon az első segélynyújtással ismerkedtek a gyerekek. A Talián Gyula utcai tagovodában egy mentős mutatta be az életmentés alapjait a gyerekeknek. Az intézmény 16 éve működik Vöröskereszt bázis óvodaként, és rendszeresek a hasonló foglalkozások. A közelmúltban az óviba érkező mentős bemutatta a mentők mindennapi munkáját, és játékos formában elsajátították a fiatalok az első segélynyújtás alapjait. Megismerkedtek a segélyhívás menetével, a sérültek ellátásának alapvető szabályaival, valamint a veszélyhelyzetek felismerésének fontosságával is. Lángoló homokszórógép, kiégett családi ház. A somogyi tűzoltókat 11 alkalommal riasztották összesen a hétvégén 9 tűzesethez és 2 műszaki mentéshez. Segesden egy homokszórógép gyulladt ki, Kelevízen mintegy 2 hektáron égett a vegetáció, Felsőnyéken pedig egy családi ház vált lakhatatlan nagy tűz következtében. Lengyel-Tótiban és Siófokon is kerti hulladékot égettek, amelyre az adott időszakban nem adott engedélyt az önkormányzat, ezért a tűzoltók eloltatták a tüzet. Kristályt árult és az ismerősét futtatta. Vádat emeltek egy barcsi férfi ellen, aki kristályként ismert kábítószert árult, emellett nő ismerősét pénzért közvetítette szexuális szolgáltatásokra. A nyomozás során 14 vásárlót azonosítottak, köztük fiatalkorút is, a férfi pedig csaknem 800 ezer forint bevételre tett szert az illegális tevékenységéből. Az ügyészség 3 év börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Előadást tartottak a SKIK tagoknak. Az impostor szindróma felismeréséről és kezeléséről tartott előadást Kaposváron Szabó Gábor kommunikációs tréner a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A résztvevők arról kaptak hasznos útmutatást, hogy hogyan különböztessék meg az egészséges önkritikát a romboló önbizalom hiánytól, és miként alakíthatnak ki pozitívabb képet saját teljesítményükről. Az esemény elsősorban a vállalkozói és vezetői mindennapokban jelentkező önbizalmi kihívásokra fókuszált. A krónika végén pedig egy sporthír. A harmadik helyért játszanak a kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub csütörtökön kezdi a bronz párbajt a bajnokságban. A KKK a harmadik helyért a Pakssal küzd meg. A párharc 3 győzelemig tart. A második meccs vasárnap lesz az ASE otthonában, a harmadik találkozó pedig jövő szerdán újra Kaposváron. A szurkolók figyelmét felhívták rá, hogy a csütörtöki meccs előtt a Kaposvár arénánál a leaszfaltozott parkoló le lesz zárva, és a murvás parkolót is csak este 8:30-ig lehet használni. Mindennek az az oka, hogy másnap, azaz pénteken Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie, és a bicikli verseny rajtja a Kaposvár arénánál lesz.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Estére már csökken a csapadékhajlam és éjszaka az ég is kitisztul. Este 8-9 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 4-5 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Kedden eleinte napos időben bízhatunk, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék azonban nem várható. Kedden 16 fok lesz a nappali csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most. Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük. Programajánló.
2: Rácz Gergő slágerét, a Shotgun-t hallgattuk a folytatásban, majd DJ Lénárd, Gabriel B. és az Animal Cannibals slágere, mert mint ők így hárman együtt jön a Budapest nyáron 2021-ből. A lapszemle pedig a kaposvármost.hu célozza. Már is mondom, hogy mi mind erről írtunk ezen a mai napon. A hírek rovadban például arról, hogy a pénteki Tour de Hongrie miatt változik a busz közlekedés Kaposváron, sőt, ugye közlekedési lezárások lesznek, hogy autóbusz vezetőt keresnek Kaposváron, hogy Fésűs Éva meséi elevenedtek meg a könyvtárban, aztán halálra gázolt a vonat egy férfi Taszárnál. Pénteken parkolóhelyeket zárnak le, ezt mondtam az imintiekben, hogy a Tour de Hongrie miatt. Mancsa bajban az állatvédelem, a vásárlók szívügye. 6. alkalommal szerveznek országos állateledegyűjtő akciót a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány itt Kaposváron is. Írtunk arról, hogy több mint 5000 napos kacsa érkezett a kaposvári kampuszra, azt is, hogy miért. Az SZIA bevallásról pedig többek között azt, hogy rendkívüli nyitvatartás lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal Somogy Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának ügyfélszolgálataiban Kaposváron is. Vigyázzunk a városunkra, szubjektív biztonságérzetről is írtunk, aztán a motoros szezonnyitó tréningről is, és meg annyi más dologról, de a híreken túl ott van még a magazin, ahol például arról cikkeztünk, hogy mi az energikus nap 5 titka. A sportrovatban is hoztunk beszámolót, hogy hazai pályán kezdi a bronz csatát a KKK. Van galériánk frissen a mesemondó versenyről, amelyet a Takács Gyula könyvtárban rendeztek. A program ajánlóba pedig bekerült a Bon Jovi Tribute zenekar koncertje, ami a Hangárban lesz, és a szintén hétvégi Rómeos Júlia musical is, ami viszont az Arénába várja az érdeklődőket.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácson szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Sporthírek.
1: Úszóhírrel folytatom itt a Rádió Mostban, Rian a lassú száma után. Remélem, hogy majd pörögnek a srácok a medencébe, amikor kell. Hubi szervezi a vegyes váltót és beválogatta Milák Kristófot is. Legalábbis az M4 Sportnak leszervezett egy interjút Kós Hubert, aki mármint olimpiai bajnokunk elsősorban a vegyes váltóról nyilatkozott, miután teljesen felvillanyozta Petrocki Zsombor 1-0-1-es százas mellúszása a legutóbbi versenyen, holott korábban megpendítette, hogy ha nem megy másként, akkor ő bizony bevállalná a mellett. Így viszont szerinte óriási potenciál van a magyar váltóban, hogyha Milák Kristóf is bevállalja a pillangót, akkor Hubi úszhatna háton, és mondjuk Németh Nándor pedig gyorsan. A következőképpen vélekedett, Kristófnak jót tenne, ha a csapatban lenne, a váltóval mindig a legjobb, mert nem egyetlen emberem van a teher. Jókedvűen odaállnánk és leúsznánk. Magyarországon sajnos ezt ritkábban érezhettem, közölte Hubi, aki szerint ez a felállás bizony komoly éremesé lenne a párizsi EB-n, sőt kellő fejlődéssel akár a budapesti világbajnokságon is. Hát, drukkoljunk, hogy ez így összejöjjön. Mekkora lenne már, a világ megint csak a magyarokat lesné.
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Mesemondó versenyt rendeztek a Takács Gyula könyvtárban Fésűs Éva születésének 100. évfordulója alkalmából. A keddi eseményen 40 alsó tagozatos diák adott elő egy-egy választott mesét az írónő művei közül. A versenyen Pintér Romeo alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy különleges, hogy a gyerekek olyan szerző történeteit idézik meg, aki itt élt ebben a városban és innen inspirálódott. A zsűriben Fésűs Éva lánya Cserjésinné Temesi Rita is helyet kapott. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt forgalomkorlátozások lesznek a városban és a környező településeken pénteken. A rajta Kaposvár arénánál lesz, majd a mezőnyét tesz egy kört Kaposújlak, Kaposmérő, Bárdudvarnok, Szenna és Kaposszerdahely felé. Ezt követően a kerékpárosok újra átmennek a városon, majd Sántos és Szent Balázs irányában elhagyják a megyét. A bicikli verseny miatt a helyi járatos buszközlekedés is megváltozik. Dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. A Tour de Hongrie harmadik szakasza Kaposvárról indul, majd 152 kilométert letekerve Szekszárdon ér célba a mezőny. Sütörtökön kezdi a bronz párbajt a bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári kosárlabda klub. A KKK a harmadik helyért a Pakssal küzd meg. A párharc 3 győzelmig tart. A második meccs vasárnap lesz az ASE otthonában, a harmadik találkozó pedig jövő szerdán újra Kaposváron. A szurkolók figyelmét felhívták, hogy a csütörtöki meccs előtt a Kaposvár arénánál a leaszfaltozott parkoló le lesz zárva, és a murvás parkolót is csak este 8:30-ig lehet használni. Mindennek az az oka, hogy másnap, azaz pénteken a Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie, és a bicikli verseny rajtja a Kaposvár arénánál lesz. Megalakult az új kormány, miután Sulyog Tamás köztársasági elnök kedden kinevezte Magyar Péter kabinetjének 16 miniszterét. A 10 kormány tagjai a Sándor palotában vették át megbízólevelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. A kabinetben több új tárca és új miniszteri struktúra is helyet kapott, a kormány célja pedig a közigazgatás, a gazdaság és a közszolgáltatások átalakítása. Lelőttek egy idős férfit a Tekesek Monoron hétfő délután, mert riasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre. A hatóságokat azért riasztották, mert a 72 éves férfi zavartan és fenyegetően viselkedett. A férfi a kiérkező rendőröket is késsel fenyegette. A rendőrök a TEK közreműködését kérték, akik megpróbáltak a férfivel tárgyalni, de nem volt együttműködő. A férfi rálőtt a rendőrökre, a TEK-esek pedig azonnal viszonozták a tüzet. A férfit a felső testén találták el, és a helyszínen életét vesztette.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére már csökken a csapadékhajlam, és éjszaka az ég is kitisztul. Este 8-9 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 4-5 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Kedden eleinte napos időben bízhatunk, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék azonban nem várható. Kedden 16 fok lesz a nappali csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallotta
2: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
3: Ahó, kellemes kora estét kívánok, és bízom benne, hogy egy tartalmas nap után Rozé és Bruno Mars továbbra is szolgáltatja a jó kedvet, aztán picit zúzunk a paparócs újdonságával, énekel majd a Destiny's Child és a Well Hello is. Hozok majd programajánlót, és...

0: Kellemes volt a múlt idézés. Belinda Carlisle énekelt méghozzá 1987-ből. Jó nagyot ugrunk az időbe, hiszen meg sem állunk a holnapi napig. Holnap hoztam egy villámhoroszkópot, elmondom, hogy mik a lényegre törő dolgok. Kos, váratlan pénzügyi fordulat érhet, csak maradj résen. Bika, a türelmed rózsát terem, de legalábbis egy nyugodt délutánt. Ikrek, egy régi ismerős felbukkanása felboríthatja a tervedet, de ne bánkodj. Rák, érdemes lenne végre kimondanod, ami a szívedet nyomja. Oroszlán, most te vagy a reflektorfényben, használd ki az inspiráló energiákat. Szűz, apró rendszerezés a fejedben, nagy könnyebbség a lelkednek. Mérlek, a harmónia karnyújtásnyira van, csak ne akarj mindenkinek megfelelni. Skorpió, a megérzései tűpontosak lesznek, hagyatkozz bátran a belső hangra. Nyilas, egy kalandos ötlet befészkelheti magát a gondolatait közé. Bak, a kitartásod gyümölcse beérni látszik, ne add fel az utolsó méteren. Vízöntő, új nézőpontot kapsz egy régi problémához, ami mindent megváltoztat. És halak végül, engedd szabadjára kreativitásod, és ne törődj a korlátokkal. Na hát, mindezek tudatában álljatok neki a holnapi napnak.
1: Ez volt a horoszkóp.

0: Programajánló.
1: Ketten is adagolták a jót az elmúlt percekben. Dua Lipa és Pierre de Mer voltak ők ketten. Hello, kellemes kora estét kívánok! 3:48 előtt járunk immáron 4 perccel. Programajánlónkban pedig összeszedegetjük azokat a dolgokat, ahova érdemes elmenni. Például a mai napon jó színházazást, akár a Szivárványt, akár a Csiki Gergely Színházat választjátok. Jó mozizást be lehet még ülni ma a Birka Krimi, illetve a Mortal Kombat 2, a Michael és az Ördög Prádát visel 2 című előadásokra. És hogyha előre tekintünk a héten, akkor igazán bőséges a kínálat a teljesség igénye nélkül. Ott van a Kaposvári Polgári Kaszinó, aki holnap után vendégül látja Böszörményi Nagy Gergelyt, a Brain Bar alapítóját, aki a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke is. Ő tart majd egy előadást. Aztán ne felejtjétek, pénteken már Tour de Hongrie, szombaton futókörök napja. Szombaton fellép majd Kaposváron a Rómeó és Júlia musical az arénában, a nagy színpadon, aztán velük egy időben lesz orgona koncert is. Ott a fellépő Werner Lilla, Anna, a Zene Akadémia végzős hallgatója. Úgyhogy tartalmasan alakul a hét további része, és még a ma este is. Előtte azonban búcsúzom és köszönöm szépen a figyelmet. További jó rádiózás, jó vételt kívánok. Ne felejtjétek, este 8-tól mutató szolgáltató magazin műsor, benne számos és főleg helyi aktualitással. Jó vételt hozzá! Holnap reggel Tali, sziasztok!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most! Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Ma 2026. május 12-e, kedd van, 20 óra. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató közszolgálati interjú műsor, én Horváth Szabolcs vagyok. Műsorunkra 5 interjúval készültünk, szó lesz az Egészséges Kaposvár programsorozatról, az adó 1+1%-okról, helytörténetről, a konferenciák előnyeiről, és indítunk egy beszélgetés sorozatot a migrációról. Kezdjünk is bele! Remekül sikerült a Tour de Hongrie pályabejárás a múlt szombaton, ezen a héten pénteken pedig már a profik róják a kilométereket Kaposváron és a Zselicben. Minden szurkolóra számít a felvezető program egyik szervezője, az Egészséges Kaposvár programiroda. A rendezvény jelentőségéről és a helyi sportéletre gyakorolt hatásáról Dér Tamás vezetővel beszélgetett Kesztei Tibor.
2: Miért fontos Kaposvárnak, hogy ilyen nívós rendezvények, sportesemények legyenek itt a bármegye székhelyen?
3: Egyrészt az Egészséges Kaposvárba beleillik a kerékpározás. A Covid óta rengetegen kerékpároznak Kaposváron és környékén. Sok-sok feltétel adott. Egyrészt az év kerékpárútja volt 22-ben a Desedai kerékpárút, ami szerintem nagy élmény. Kiméli az ízületeket, fontos, hogy a keringést segíti, és csapatba lehet csinálni, közösséget lehet építeni. Tehát én ezt mindig mindenkinek tudom ajánlani, a közös kerékpározást.
2: Az Egészséges Kaposvár 2030 program sorozat, hogy látod, eléri a célját apránként? Mert itt a rádióban rengeteget beszélünk magáról, erről az eseményről, a program sorról, hogy nincs olyan hét, hogy ne lenne valamiféle megmozdulás. Látszik, érződik az, hogy egyre több a csatlakozó és az, aki megmozdul?
3: Nehéz mérés, nehéz a mérés ennek, de én azt gondolom, hogy lassú változások vannak.
2: Hát lassú vízbaltok most.
3: Így van. Itt nem csak a mozgásról van szó ebben a programban, hanem a prevenciós vizsgálatokban is. Szerintem abban rosszabbul állunk, mint a mozgás folyamatokban. Ugyanis az emberek nem járnak Magyarországon, meg Kaposváron rendszeresen vizsgálatra, illetve nagyon kicsi az a hányad, akik eljárnak, ezt is kéne bővíteni. Ugyanis abból indult ki ez a mozgalomnak az alapítása, hogy változzon ez a rengeteg betegség, ami kialakult a magyar emberekbe, érrendszeri betegség, cukorbetegség és különböző rákos betegségeknek a nagyon nagy magas aránya. És ez egyetlen egy kapocs volt, a mozgás szegény életmód. Lehet hozzátenni még a táplálkozást, a dohányzást, az italozást, stb., de a legfontosabb a mozgás. És itt nem kell csodát, nap 24 órából áll, egy hét, 7 nap, okos dolgokat mondok, 3x 50 percet kell rendszeresen mozogni hetente. És szerintem ez nem egy olyan nagyon nagy óraszám, amit saját magáira az ember ne tenje meg. Ugyanis később gyógyszerre és mindenféle orvos eszközökre sokkal, de sokkal többet kifizetünk, magyar emberek, kaposvári emberek, mintha az egészségünket. És ezért kell nekünk felhívni a figyelmet. És ezért volt jó az az irány, amit 10 éve elkezdtük, vagy 15 éve. 3 futókörünk van, az atlétika pályánk nyitott, tehát 4 helyre lehet gyalogolni, menni és futni menni. Kerékpáros útjaink vannak, biztonságosan el lehet hagyni bármelyik irányba, még mérőfele nem, de majdnem minden irányba el lehet hagyni a várost, és megadtuk a feltételét annak, hogy Kaposváron lehet szabadidőben sportolni, mozogni. Mert éppen ez a leglényegesebb, hogy a fiatalkortól az idősebbig mindenki találja meg azokat a mozgásforrásokat, és itt a legfontosabb, hogy mozgásforrásokat és nem sportot. Én úgy gondolom, nekem se kell már maratont futni, még ha lehetne is, és régebben félmaratont futottam, nekem már az ízületeim nem bírek, de mozognom kell, és ezért választottam az úszást, meg a kerékpárt, meg a gyaloglást, ez a 3. Mindenkinek azt javaslom, találja meg a saját maga mozgásformáját. Lehet, hogy ez 3-4 alkalmas gyaloglás. Amikor egy órát gyalogol, amikor kicsit a pulzus egy 120 fölé megy, erre kéne odafigyelni. És utána már oda lehet figyelni az étkezésre, és ha már megmozdul a testsúly pozitív irányba, könnyebben föl tud menni valaki a lépcsőn, akkor azt mondja, már megérte.
2: Egyébként nagyon közhely, tudom, de hát ugye hogy szól a neves magyar mondás, hogy a sport fél. egészség. És azért ez ilyenkor, jobban belegondolva és a szavakat ízlelgetve, hát fél egészség. Tehát, hogy már megvan a fele egy napi rendszeres mozgásnak, vagy egy heti, akár három alkalmas.
3: Ha kukacoskodjak, a magyar nyelv csoda,
2: igen.
3: Mert fél. Ebben van egy, nem azt jelenti, hogy 50%, hanem fél a mozgásformától, és lusta is egy kicsit a magyar ember.
2: Igen, viszont említetted, hogy az ember így is elkölti majd gyógyszerre, stb., hogyha már probléma van, ugyanakkor ennyire ebből elkölthetné egy bérletre is, vagy esetleg sporteszközökre, és akkor ugyanott van, és mégsem kell neki elszenvedni ezeket a problémákat, és akkor itt van, ugye, ha még tovább megyünk ezen az úton, akkor hát ott van a mozgás receptre program is. És ez annyira újdonság volt itt Kaposváron, hogy én csak most látom, hogy az országba kezdenek magukhoz térni, úgymond az önkormányzatok, és hogy egyre több és több helyen vezetik be. A Kaposvár ebben a szempontból is nagyon-nagyon korán reagált.
3: Első között hoztuk be ezt a programot, és szerintem még az orvosok is szkeptikusok voltak, de úgy látom, most egyre többen elkezdődött. Látják, és most már a betegeik keresik meg, hogy szeretnénk részt venni ebben. Én azt gondolom, hogyha valaki csak azért megy be, hogy úszodabéletet féláron vegye, az is jó, mert el fog menni úszni.
2: Igen.
3: És ha el fog menni úszni, akkor már elértük azt a célt. Ha az edzőteremben 20-30%-os kedvezményt kapnak, de akkor le fog menni. Mert azért veszi meg a béletet, hogy menjen le, de akkor megint elértük a célunkat.
2: Igen, a magyar ember nem csak lusta, de ha már költ valamire, akkor úgy jön vele, hogy én akkor már lejárom, akkor nem mehet veszendőbe, akkor én már megyek és csinálom. És hogy mennyire igazad van, hogy meg kell találnia mindenkinek a saját maga mozgás formáját, legyen az egy egyszerű gyaloglás például. Én most, ha magamról beszéltek egyetlen sornyit, akkor én nagyon-nagyon kedvelem a szabad súlyos edzéseket és a Hyroxot, ami ugye két oldalról erőléti edzés is, és hát egy nagyon komoly kardió is van benne. Jóval túl vagyok az 50-en, és itt van az, hogy ha nem csinálhatom valamiért, amikor kimarad egy-két hét, hogy egyszerűen már kényelmetlenül érzi magát az ember. Hogy ez a jó, amikor az embernek így magával is belülről fakad az igénye arra, hogy ezt csinálja.
3: Ide szeretnénk eljutni, hogy...
2: Hogy mindenki ezt érezze, igen.
3: Tehát nagyon érdekes dolgot feszegetsz, az egyéni felelősséget. Uh-huh. Mert tulajdonképpen most Kaposvár mondhatjuk, a feltételek adottak. Vannak sport létesítményeink, sportintézményeink, mozgásreceptre próbál segíteni a város, hogy olcsóbbá váljon az a bérlet, de itt van az egyéni felelősség. Mikor 5 órakor hazamegy valaki fáradtan, gyerekére elmegy az iskolába, és akkor leül a fotelé, és akkor azt mondja magának, hogy most vagy megeszem egy tál pörköltet, és megnézem a kedvenc filmemet még egyszer századszor, vagy pedig elmegyek mozogni. Na most innen nehéz fölállni. Pedig ez kéne, ez az egyéni felelősség, és itt kéne a közösségi hatást elérnünk, hogy legyenek olyan gyaloglókörök, ami az elmúlt időszakban egy évben 20 is alakult, tehát nagyon sokan vannak, alakuljanak biciklis körök, nem csak a K3SE, hanem még több, akik szabad idejükben együtt elmennek biciklizni. Ugyanis a közösség az mindig vonzza, sokkal könnyebb azt mondani, hogy menjünk, és gyertek, tekerünk egy desedakört. Azért, ha belvárosból indulunk, és egy desedát végig tekerjük, az körülbelül 26-27 kilométer. Tehát tulajdonképpen egy amatőr embernek egy másfél órás edzés tekerés. Az viszont másfél órás mozgásformának tökéletes.
2: Meg hát milyen helyen?
3: Hát és az meg nem beszél, hogy egészséges környezetben, az is nagyon fontos.
2: Igen, hát ezek nagyon fontos és hasznos dolgok, és mi kell hozzá, hogy ezt úgy mindenki autentikusan magáévá tegye, egy generációváltás?
3: Sokat beszélni róla, és jó példák kellenek rá. Szeretnénk majd behozni azokat az embereket, akik 2-3, akár 5 évvel ezelőtt elkezdték ezt a formát. Van olyan férfi, hölgy, most egyelőre nevet nem mondanék, majd be fognak mutatkozni, buszsofőr volt, 150 kiló, és azt mondta, nem tudtam leszállni a buszról, mert olyan kövér voltam. Ma már rendszeresen mozog, fut, gyalogol, 70-80 kilóval, jó példa. Volt egy hölgy, 120 kiló, nem tudott a lakásából szinte kijönni, most már 50 kilométereket fut. Extrém dolgot mondtam most, mert nekünk nem az a célunk, hogy 50 kilométert fussunk, hanem mozogjunk rendszeresen, de nekünk ezeket a jó példákat kell megtalálni. Nekem van egy olyan álmom, amit szeretnék megvalósítani, hogy 365 olyan hiteles embert találjunk, aki...
2: Minden napra egyet.
3: Varga László püspök úr volt az első, akit megkerestem, és azt mondta természetesen, és vállal egy napot. Amíg tegyük föl, hogy április 12-én Varga László püspökkel lehet gyalogolni a Deseda körül. És minden nap találnánk ilyen embert, egyrészt a saját embereikit is tudná hozni, tehát kialakulna egy egész éves mozgásnaptár.
2: Nagyon jó, ez nagyon ötlet. Egyébként, hogy mennyire számít a hitelesség, hogy a Polgárok házában is vannak ezek az ingyenes sportórák, hogy volt olyan, láttam olyan edzés, hogy egyszerűen nem lehetett bejutni már oda, mert hát maga az edző személye, aki olyan húzó név, hogy oda akar menni, és meg akarja nézni, meg akarja tapasztalni, az is, aki addig még korábban esetleg nem mozgott. Ezek jók, igen, hiteles emberek nagyon.
3: Nagyon fontos a hiteles, és jó példa.
2: Gyere Tamás, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm, hogy itt lettem és elmutattam.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: guess you moved on really easily.
1: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: A személyi jövedelemadó bevallás fontos része az 1+1%-os felajánlás is. Folytatjuk múlt heti interjúnkat Püspök Poszovácz Gabriella adószakértővel, akit Kesztei Tibor kérdezett.
3: Hogyha mondjuk én az előző években egy általam választott egyháznak ajánlottam fel azt a +1%-ot, de mondjuk idén nem rendelkezem külön, akkor a NAV figyelembe veszi idén is, a tavaly előtt is, stb.?
4: Így van, az egyházi, illetve a Nemzeti Tehetségprogram részére tett nyilatkozatokat a NAV mindig a következő évben is automatikusan figyelembe veszi, egészen addig, amíg ezt az adózó vissza nem vonja, vagy pedig új kedvezményezettet nem jelöl meg. Lényeges azonban, hogy ez az automatizmus kizárólag az egyházakra és a Nemzeti Tehetségprogramra vonatkozik, vagyis a civil szervezetek, illetve a törvényben meghatározott intézmények esetében folyamatosan évről évre kell megtenni a nyilatkozatokat, még akkor is, hogyha például ugyanazt a szervezetet szeretné valaki támogatni.
3: Amikor csináljuk, akkor mire kell úgy extrán odafigyelni, hogyha valaki szeretné felajánlani ezt az 1+1%-ot?
4: Aki töltött már ki 1+1% nyilatkozatot, az tudja, hogy ez egy nagyon egyszerű nyomtatvány, azonban mégis számos hibát lehet elkövetni a kitöltés során, és ahogy említettem, az egyik legfontosabb és a leggyakoribb a határidő betartása. Tehát nagyon fontos, hogyha valaki támogatni szeretné az 1+1%-ával az intézményeket, akkor feltétlenül május 20-áig nyújtsa be ezt a nyilatkozatot. A másik hiba például az adószám vagy a technikai szám pontatlansága. Érdemes böngészni honlapunkat, a www.nav.gov.hu oldalt, ahol a NAV adatbázisában szerepelnek azok a szervezetek, amelyekre érvényes rendelkezést lehet benyújtani, és érdemes használni a nyomtatványkitöltő programokat, a webes felületeket, vagyis az e-SZIA oldalt, illetve a regisztráció nélkül használható webenkát, vagyis a webes nyomtatványkitöltő programot, ugyanis ezekben a programokban megtalálható 1+1% nyomtatványok egy olyan keresővel vannak ellátva, amely ebben kizárólag azokra az adózókra lehet rákeresni, akikre érvényes nyilatkozatot is lehet tenni, ezzel is kiküszöbölhető, például, hogy valaki olyan intézményt választana, amelyre nem lehet érvényes nyilatkozatot benyújtani.
3: Egyéb hibák? Miben lehet még beleszaladni?
4: Egyéb hibák közé tartozik például az, hogy az 1% alapját az időben megfizetett adó képezi. Ez azt jelenti, hogyha valakinek a bevallásában befizetendő adója keletkezett, akkor azt május 20-áig kell megfizetnie, illetve hogyha részletfizetést kért és kapott is, akkor mindig be kell fizetnie a határidőn belül az esedékes részleteket. Például az is hiba lehet még, hogyha valaki egy kedvezményezetti körből két intézményt választ, ugye ilyen esetben a nyilatkozatokat érvénytelenítik, hiszen ha valaki csak az egyik kedvezményezetti kör részére szeretne nyilatkozatot tenni, akkor a másik felét a nyomtatványnak üresen kell hagyni. Hiba lehet például a kitöltés során az is, hogy az adózó nem tünteti fel az adóazonosító jelét a nyilatkozaton vagy a borítékon, ugye anélkül nem lehet beazonosítani, hogy ki szeretne felajánlást tenni. És egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy közös borítékban küldik be a felajánlásokat, illetve nyilatkozatokat meghatalmazás nélkül. Hogyha valaki például a családtagok, szomszédok esetében közösen szeretné benyújtani a nyilatkozatokat, akkor meghatalmazás szükséges hozzá, meghatalmazás nélkül, akár papír alapon, akár postai úton személyesen benyújtott nyilatkozatokat sajnos nem lehet elfogadni. És az is lényeges, hogyha például valaki korábban nyilatkozott az egyháznak, vagy pedig a Nemzeti Tehetségprogramnak, ugye a NAV ezt automatikusan figyelembe veszi. Azonban, ha már nem rendelkezik jövedelemmel, például mert nyugdíjba ment, akkor vissza kell vonni a nyilatkozatát, hiszen folyamatosan értesítéseket fog későbbiekben kapni, hogy nem rendelkezett olyan adóval, amely alapján az 1%-ot teljesíteni lehetett volna.
3: Tele vannak a különböző sajtóorgánumok, na de főleg az internet ezekkel az 1%-os kampányunkkal. Tapasztalataitok szerint jellemzően milyen civil szervezetek kapnak felajánlásokat itt a mi környékünkön?
4: A felajánlások kapcsán is érdemes böngészni honlapunkat, hiszen megtalálhatók forintosítva, hogy az elmúlt években mely intézmények mekkora összegű támogatásban részesültek, és nem véletlenül növekszik meg ugye ebben az időszakban a civil szervezeteknek is a kampánya, illetve a felhívása, hiszen ezek az 1%-ok akár több százezer, vagy pedig több millió forintos összeget is jelent. jelenthetnek. Tapasztalatok szerint leggyakrabban a gyermekek gyógyítására, különféle óvodai, iskolai alapítványok részére, állatmenhelyeknek, vagy akár segélyszervezeteknek ajánlják fel az adózók az 1%-ukat, és ahogy említettem, ez csak pár percet vesz igénybe, a már levont és befizetett adóról rendelkezhetünk, gyakorlatilag senkinek nem kerül plusz költségbe, ráfordításra csak egy kis időbe, amíg kiválasztja az adott szervezetet, akit támogatni szeretne, és ennek a szervezetnek viszont ez óriási segítséget jelenthet.
3: További infók, lehetőségek, ahol tájékozódni lehet erről.
4: Természetesen honlapunkon a www.naf.gov.hu oldalon, ahol egyébként a rendelkező nyilatkozat, a hasznos információk, adatbázisok azokról az adózókról, akikre érvényes nyilatkozatot lehet tenni, illetve az elmúlt években kiutalt 1%-oknak az összege is megtalálható, tehát érdemes böngészni honlapunkat, illetve az ESZIA és a webes regisztráció nélkül használható felületünket, hiszen megtalálhatók a nyomtatványok, ki be lehet nyújtani a elektronikusan, illetve ugye kinyomtatni akár, hogyha valakinek nincsen tápja, vagy pedig ügyfélkapu plusz azonosítása, és ha valakinek további kérdése merülne fel, akkor a 18-19-es infovonalon is tudnak segíteni munkatársaim, akár az 1+1% kitöltésével kapcsolatban is.
3: Köszönünk minden tájékoztatást, kedves Gabriella!
4: Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem hasznos információkkal tudtam szolgálni.
3: Mindenképpen, szia!
1: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Egy történeti rovatunk következik állandó vendégünkkel és a sorozat házigazdájával, Róth Balázsi Hunorral.
2: Néhány adással ezelőtt textiles vizekre elvesztünk, és a textil művek történetét vettük át a mi kedves idegenvezetőnkkel, Májerné Bocska Ágnessel, és idegen vezet továbbra is, ezúttal is textil vonalon, csak most a ruhagyár története kerül a figyelem középpontjába. Honnan indul, kedves Ági, ez a történet?
3: Ez is 1950-től indul, amikor Hat Szabó Mester alapította meg a céget, mondjuk így, ugyanis az Ady Endre utcában működött a gombos mérei férfi szabóság. Ez a gombos mérei onnan jön, hogy Gombos Mór, illetve Mérei István tulajdonában állt két üzlet. Ők együtt alapították meg a gombos mérei férfi szabóságot. Ez valójában egy konfekció és méteráru üzlet volt. Aztán ennek az államosításával alakult meg a kaposvári ruhagyár elődje. A ruhagyárról röviden csak annyit, hogy a 70-es években élte nyilván a fénykorát, akkor 3000 embernek adott munkát, és a textilműveknél is elmondtam, hogy szinte mindenkinek van egy olyan ismerőse a városban, akinek köze van a ruhagyárhoz. Nem szoktam ilyen személyes dolgokat megosztani, de szeretném elmondani, hogy én is ruhagyári gyerek vagyok, mert a szüleim ott dolgoztak, úgyhogy mindig megdobban a szívem, amikor a ruhagyár előtt, az én régi épület előtt elmegyünk, tehát nagyon kellemes személyes élményeim vannak a gyerekkoromból.
2: Igen, érdekes, mert a ruhagyárral kapcsolatosan a kaposváriakat mindig ilyen kellemes, nosztalgikus módon hallom megnyilvánulni. Aki dolgozott ott, vagy volt bármiféle köze a ruhagyárhoz, az mindig szépen beszél azokról az időkről. Pedig azért ez minden vállalat esetében nem mondható el. Tehát vannak azért olyan példák is, nem csak Kaposváron, máshol is, akik nem túl mosolygósan elevenítik fel a régi emlékeket, de a ruhagyár talán egy ilyen kellemes hely volt, nem?
3: Így van, és nem akarom most személyes irányba elvinni a témát, először beszéljünk az épületnek a történetéről, illetve a gyárnak a történetéről, de azt elárulom, hogy hoztam neked egy meglepetést, még ebből az időből meg fogom mutatni, akkor lehet, hogy személyesebb dolgokat is megosztok.
2: Rendben. Na, jó? Akkor mit tudunk az épületről?
3: Na, hát akkor ugye azt elmeséltem neked az elején, hogy itt a városban működött a női férfi mérték utáni szabóság, természetesen tanműhelyjel működött ez, és katonai szabósággal együtt. Tehát ezek voltak azok, amik beolvadtak a ruhagyárba, mint kettes telep. Ugye ruhagyárnak akkor telephelyei voltak. Olyan telephelyek voltak, hogy Kadarkút, Marcali, Nagybajom, Heresznye, csak a fontosabbakat említsem meg. Aztán ruhagyárunk is arra a sorsra jutott, hogy a rendszerváltás követően egyre nehezebb helyzetbe került, nem tudta a korábbi működését már fenntartani. 1999-ben külföldi tőkével még részvénytársasággá alakították, felvette a Kapella nevet, a

0: aztán Talián RT lett, nyilván a helyzetéből adódóan, és a 2000-es évek elején voltak még kísérletek a talpra állítására, de aztán termelés végül is leállt.
1: Az én szülővárosomban is rengeteg ruhagyár volt, és nálunk is nagyjából meghatározta, sőt a mai napig meghatározza a ruhagyártás a város életét. Hogy nézett ez ki Kaposváron, amikor a ruhagyár fénykorát élte? Ez így hogyan csapódott le a városban, vagy hogyan érezték bent az üzemben? Fel lehet-e valamilyen módon eleveníteni ezt az időszakot?
0: Igen. Mindig beszélnek róla azok is, akik ott dolgoztak a mai napig, hogy szalagban és műszakban dolgoztak. Tehát azért a 60-as, 70-es években ott 1500 főt foglalkoztatott, tehát egy nagyon nagy foglalkoztatója volt a városnak. Szalagmunka szerint, mint egy gép, úgy ment maga a munka, a munka folyamatok egymás után következtek, és hát lássuk be, hogy ebben az esetben egyetlen kéz kiesése is megakadályozta, megbénította ezt a folyamatot. Tehát ez azt jelenti, hogy egy varrónő, az például csak a zsebet varta föl, csak azzal foglalkozott, hogy a félkész termékre csak a zsebet varta föl. Aztán ment tovább a félkész termék, és a következő pedig mást varta.
1: A gombot.
0: A gombot például. Így van. Most a munka az úgy nézett ki, hogy mindig a szabászaton kezdődött a munka, tehát a szabászaton kiszabták az anyagokat, az bement a raktárba, ott előkészítették a darabokat, aztán a raktárból került magára a szalagra, és akkor itt a szalagon, ahogy említettem, műszakban folyt a munka, vartak, ragasztottak, cérnáztak, gomboztak, vasaltak. Az ott dolgozók végül egyesével minden darabon, minden munkafolyamatot nagyon-nagyon gondosan leellenőriztek, szó szerint meosztak. Tehát egy rendkívül precíz, összehangolt munkát követelt ez a folyamat. Ez egy intenzív munkafolyamat volt. Nyilvánvaló, hogy nagyon hamar kifárasztotta a dolgozókat, és képzeld el, hogy ilyenkor azt vették észre, hogy 4-5-6 óra után esetleg csökkent a teljesítmény.
1: És ha már tudták, akkor tettek valamit ellene?
0: Képzeld, tettek, mert a vezetőség beiktatta a munkaidőbe a munkahelyi testnevelést. Bizony, ez egy nagyon nagy forradalmi újítás volt annak idején, hogy megszakították a műszakot bizonyos időközönként, megtornáztatták a dolgozókat, akik nyilván gép mellett, varrónők gép mellett dolgoztak, vagy a szabászaton, tehát ugyanazt a munkafolyamatot készítették, és azt vették észre, hogy ez a 20 perc vagy 30 perc kieső idő, ez utána sokkal lendületesebbé tette a munkát, meg a teljesítményt is.
1: Legközelebbi adásunkban innen folytatjuk. Köszönöm, Ági!
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Kaposváron tartott előadást Szajfó Omár, az MCC Migráció Kutatóintézetének kutatási vezetője. A szakembert Szekeres Marnó alán faggatta.
2: Egyre több szó esik Európában a migrációról, miközben a világ több pontján, köztük a Közel-Keleten olyan folyamatok zajlanak, amelyek akár újabb hullámokat is elindíthatnak. De vajon valóban közeledik egy újabb migrációs válság, és milyen szerepe lehet ebben Iránnak? Kezdjük talán az előadásának a címével, ami a Magyarországnak igaza lesz felvetéssel él.
3: Hát végső soron el is spoilerezhetjük az előadásnak a tartalmát, hiszen a kérdésre, hogy Magyarországnak igaza lesz-e, vagy igaza lett-e, alapvetően az a válasz, hogy igen, hiszen hát 2015-ben ránk rúgta a történelem a kapukat, és Magyarország egészen más választ adott a tömeges ellenőrizetlen migrációra, mint a nyugat-európai kormányok. Tehát Magyarország egy fizikai határzárat húzott fel a déli határon, ami mellé egy jogi határzárat is felépített, tehát lehetővé tette például a mélységi ellenőrzést a hatóságok számára, előbb 8 kilométeres sávon, majd az egész ország területén, majd aztán emlékszünk a tranzitzónákra, amelyek arra szolgáltak, hogy ott az emberek várják meg azt, hogy elbírálják a kérelmüket, aztán ezeket bezárták Európai Uniós nyomásra, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy Magyarország már kezdetekben különbséget tett a menekültek és a migránsok között, tehát azok között, akik az életüket féltve menekülnek el valahonnan, és azok között, akik jobb életreményében jellemzően gazdasági okokból indulnak el Európába. Emellett Magyarország bevezette, pontosabban újra használni kezdte a nemzetközileg ismert, de kevésbé használt harmadik biztonságos ország kategóriát, ami azt jelentette, hogy azok, akik például Szíriából elindulnak, és áthaladnak Törökországon, áthaladnak a Balkánon, ők biztonságos országokon haladnak át, tehát a menekült státusz és a menekült elnevezés csak is addig illeti meg őket, amíg az első biztonságos országban vannak, utána már migránsként kell rájuk tekinteni, hiszen Törökországot nem az életük féltése miatt hagyták el. Azt látjuk, hogy az elmúlt most már több mint 10 évben Európában is megfordultak a szelek. Tehát még korábban Angela Merkel, német kancellár meghirdette a Willkommenskultúrt, Wir schaffen das, meg tudjuk csinálni, emlékszünk a híres jelszóra, addigra már Európa is zárná a kapuit, és nagyon szigorú intézkedéseket vezettek be. Emlékszünk arra, 2016-ban gyakorlatilag kiszervezték a migráció ellenőrzését Törökországnak, azóta számos szerződés, megállapodást kötöttek észak-afrikai kormányokkal, akik gyakorlatilag elvégzik ezt a munkát Európa helyett, és immár Európában is sokkal nehezebb tartózkodási engedélyt szerezni, pláne állampolgárságot, mint régebben. Tehát azt látjuk, hogy a nyugat-európai országok is gyakorlatilag átvették a magyar receptet az évek során, noha ezt nem ismerik be.
2: És mennyire működik a magyar recept? Különösen azért kérdezem ezt, mert gyakran éri az a vád vagy fricska a magyar kormányt, hogy könnyű úgy migránsmentessé tenni ezt az országot, hogy valójában nem mi voltunk a célpontja ennek a migráns áradatnak, hiszen Magyarország nem tudja azokat a jóléti feltételeket kínálni, mint amit Nyugat-Európa kínált, tehát hogy tulajdonképpen ide a kutya sem akart jönni. Valójában ez igaz-e, vagy pedig Magyarország igenis kívánatos célpont lehetne olyan országokból érkezők számára, ahol jelenleg a megélhetés, egyáltalán az egzisztencia jelentősen szerényebb körülményeket mutat fel.
3: A kormány határozott politikája mellett azért vannak egyéb faktorok, amik védik Magyarországot. Ilyen az ön által is mondott gazdasági rész, hiszen Magyarországon, ha egy menedékkérő meg akar élni, és mondjuk haza akar pénzt küldeni a családjának, akkor dolgoznia kell, és sokkal keményebben, mint mondjuk egyes jóléti államokban, amelyek bőkezűbbek még a mai napig a magyar ellátásnál. Emellett, ami még védi Magyarországot, az a magyar nyelv. Bármilyen közhelyesen is hangzik, de végső soron a magyar nyelvet megtanulni alapvető dolog ahhoz, hogy valaki érvényesüljön Magyarországon, ami nem egy egyszerű feladat, sokkal könnyebb bármely indoeurópai nyelvet megtanulni, tehát innentől kezdve a nyelvfaktor is az, ami Magyarországot kevésbé teszi vonzóvá. A harmadik pedig az, és talán ez a legfontosabb, hogy Magyarországon nincsenek diaszpórák, akik elindulnak valahonnan a világból, jellemzően a már gyökeret eresztett közösségeket keresik fel, ahol ismernek valakit, unokatestvért, rokont, bármiféle szomszédot, vagy legalább valami honfitársukat, aki segít nekik eligazodni. Magyarországon, amilyen diaszpórák vannak, ezek végső soron integrál diaszpórák, akiknek nem érdekük újabb embereket fogadni, vagy elszállásolni ilyen módon. Tehát Magyarországon nincsenek meg ezek a networkök, amik Nyugat-Európában adottak eleve. Ezzel együtt, ahogy ön is mondta, tehát valóban, hogyha mondjuk a nyugati országok lezárják a kapuikat, vagy a nyugati országok tényleg ellehetetlenítik a tartózkodási engedély megszerzését a frissen érkező migránsoknak, akkor Magyarország továbbra is egy opció lehet. A jelen helyzetben nem az elsődleges célpont, de összességében, pláne hogyha mondjuk egyfajta kvótán keresztül Magyarországra telepítenének embereket, akkor szükségszerűen Magyarországon próbálnának érvényesülni.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A kaposvári kis- és középvállalkozások számára is fejlődést biztosíthatnak a régióban és az országban szervezett konferenciák. Az erről indított sorozatunkat folytatjuk most Kocsi Zsuzsi B2B Networking tanácsadóval, akivel Kesztei Tibor beszélgetett.
2: Beszélgetésünket folytassuk onnan, ahol legutóbb abba hagytuk. Zsuzsi, a konferenciákra ugye azonos érdeklődésű vállalkozók mennek, de túl a megtanulható dolgokon az üzletépítésnek mégis fontos helyszíne is lehet egy konferencia. Mik még a benne rejlő lehetőségek?
3: Vannak olyan szerencsés helyzetek, amikor egy konferencián találkozunk valakivel, és van sok időnk beszélgetni, és meg tudunk mindent beszélni, amit szerettünk volna azzal a partnerrel, és olyan részletekbe menően tudunk tárgyalni egy nyugodt helyen a rendezvény forgataga mellett, hogy ott már elég konkrét dolgok tudnak történni. Ezek a nagyon szerencsés helyzetek, de amiből több van, az, amikor csak néhány percnyi figyelmi energiát tudunk kapni a beszélgető partnerünktől. Éppen csak annyit tudunk megbeszélni, vagy éppen csak rájövünk arra, hogy valóban, Dóri, neked meg nekem beszélnünk kell, mert van egy csomó közös téma, de hogy közben, hogyha belegondolsz, ott vagy a rendezvényen, ott van körülötted 100, 200, 500 ember. Van 8 előadás, amin szeretnél egyszerre ott lenni. Már egyébként is fáradt vagy, mert nagyon sok impulzus ért reggel óta, és mondjuk már délután 2 van. Akkor ahhoz, hogy igazán hatékony tudjon lenni a közös munka, ahhoz bizony kell keresni egy külön időpontot, amikor egymásra tudunk figyelni, amikor csak az a téma jár a fejünkben, amiről nekünk kettőnknek egymással beszélgetni kell, és ezt fel kell tudni ismerni a rendezvényen, és érezni kell azt, hogy igen, ez egy komoly beszélgetés lehet, itt most igen komoly együttműködést tudunk elindítani, vagy akár egy megrendelés is születhet belőle, ha és amennyiben megfelelő körülményeket tudunk ennek teremteni. Tehát már a rendezvényen tudunk arra figyelni, hogy igen, most Dóri, veled van egy elindított beszélgetésem, és van még másik 3-4-5, akkor a rendezvény után nagyon-nagyon figyelnem kell arra, hogy én mind az 5 elindított beszélgetésnek megtaláljam a következő lépését. Hogyha azt ígértem, hogy felhívlak téged 2 napon belül, akkor 2 napon belül felhívlak téged. Hogyha azt ígértem, hogy küldök egy bemutatkozó anyagot, akkor e-mailben küldök egy bemutatkozó anyagot, hogyha azt ígérem, hogy utána nézek valami információnak, és ezzel segítem ott a munkádat, akkor utána nézek, és elküldöm neked azt az információt, azért, hogy az üzleti hitelesség megmaradjon, és hogy a bizalmat ezáltal tudjam építeni irányodba, illetve hát azok irányába, akiknek ígéretet tettem bármire.
2: Hogyan készüljünk mindezek tudatában egy konferenciára, mondjuk a következőre?
3: Én hajlamos vagyok arra, hogy vég nélkül végig networkingelem az egész napot, és nagyon sok mindenkivel beszélgetek, és elképesztően sok lehetőséget összegyűjtök, és aztán a nap végén azt érzem, hogy hát ez még mindig nem volt elég. És ez iszonyúan fárasztó tud lenni, és nagyon-nagyon csüggesztő is egyébként egyben. Úgyhogy emiatt én azt fejlesztettem ki az előző, vagy az elmúlt néhány évben, hogy én megmondom magamnak, hogy mikor vagyok elégedett egy rendezvényen. Egy konkrét célszámokat adok magamnak. Figyelj, Zsuzsi, akkor ismerj meg legalább 3 embert, és legyen legalább 2 olyan beszélgetésed az ismeretségi körből, vagy a meglévő kapcsolatokból, akivel tovább tudsz vinni egy ügyet. És ez a 3+2, amit most mondtam, ez egyáltalán nem sok. És ezt gyakorlatilag a napnak az elején, akár mondjuk ilyen 9-től 11-ig már így tudom általában abszolválni, és akkor utána a napnak a többi részében minden, ami jön, az már ajándék, és egy ilyen nagyon felszabadult érzést tud adni, hogyha kedvem van előadásra beülni, akkor beülök egy előadásra, ha kedvem van végig kávézgatni és beszélgetni az egész napot, akkor nagyobb felszabadultan tudom tenni, hiszen az saját magam számára kitűzött célokat már teljesítettem, elvégeztem a munkát, és innentől kezdve gyakorlatilag ez egy üdülés a napnak a hátralévő része. Úgyhogy a felkészülésnél ezt én így, vagy az előkészületeknél én ezt ilyen nagyon-nagyon fontosnak tartom, pont azért, hogy tudjuk magunkat jól érezni egy ilyen konferencia helyzetben, egy konferenciás napon, és ne egész nap azon görcsöljünk, hogy még több üzlet kell, hanem hogyha a célszámunkat teljesítettük, akkor azzal boldogok tudunk lenni. Ez az egyik előkészület, ami szerintem fontos. Aztán a másik az az, hogy tájékozódjunk előre arról, hogy várhatóan kikkel fogunk ott találkozni, és hogyha tudjuk azt, hogy mivel tudunk találkozni a rendezvényen, akkor gondoljuk át azt, hogy ezekkel a személyekkel miről szeretnénk beszélgetni. Mert amikor meglátjuk őket a rendezvényen, akkor már könnyedén oda tudunk lépni hozzá, hogy szia, láttalak a résztvevők között, nagyon számítottam rá, hogy itt leszel, vagy nagyon kíváncsi voltam, hogy össze fogunk-e itt futni, mert képzeld el, hogy van egy téma, amiről szeretnék veled beszélgetni. És akkor, amikor konkrét dolgot mondasz valakinek egy ilyen rendezvényen, akkor eleve az nagyon jól esik neki, hogy jé, hát ő már előre gondolkodott arról, hogyha találkozunk, akkor miről beszélgessünk, és éppen nagyon kíváncsivá is tudott tenni azzal kapcsolatban, hogy oké, akkor mi lehet az az ügy, amiről beszélnünk kell, és innentől kezdve már konkrétan arról fogsz tudni beszélgetni, ami neked fontos, ami a te üzletedet előre viszi.
2: Zsuzsi, köszönjük szépen a mai hasznos infókat, következő adásunkban innen folytatjuk.
1: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken lesz majd, továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomost.hu e-mail címre, vagy ismert telefonszámaink valamelyikére. Búcsúzom szerkesztőségünk nevében, Horváth Szabolcsot hallották, viszont hallásra további jó rádiózást kívánok.
0: Ez volt a mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. A közlekedést és a buszmenetrendet is érinti a Tour de Hongrie. Forgalomkorlátozások lesznek a városban és a környező településeken pénteken a Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt. A rajta Kaposvár arénánál lesz, majd a mezőnye tesz egy kört Kaposújlak, Kaposmérő, Bárdudvarnok, Szenna és Kaposszerdahely felé. Ezt követően a kerékpárosok újra átmennek a városon, majd Sántos és Szent Balázs irányába elhagyják a megyét. A bicikliverseny miatt a helyi járatos buszközlekedés is megváltozik. Pénteken dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. A Tour de Hongrie harmadik szakasza Kaposváron indul, majd 152 kilométert letekerve Szekszárdon ér célba a mezőny. Megválasztották miniszternek a kaposvári térség képviselőjét. A város és a vidék közötti egyensúly helyreállítását tekinti küldetésének Lőrinc Viktóriát. A kaposvári körzet országgyűlési képviselője ezt a miniszteri meghallgatásán mondta kedden, ugyanis ő lett az új kormány vidék és településfejlesztési minisztere. A politikus úgy fogalmazott, valódi vidékpolitikai fordulatra van szükség, mert a vidékfejlesztés nem a mezőgazdaság finanszírozásával azonos. Azt is megegyezte, hogy a fejlesztésekbe a helyi közösségeket is bevonják, és cél az egyszerűbb ügyintézés, valamint a közigazgatás megerősítése. A meghallgatást követően a bizottság 6 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszteri kinevezését. Megvizsgáltathatjuk a poroltókat. A Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciót tart a napokban. A program során a lakosok felülvizsgáltathatják az otthonokban és járművekben lévő porraloltókészülékeket, amelyek karbantartása kulcsfontosságú a tűzvédelem szempontjából. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9-től déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Fésűs Éva meséit adták elő. Fésűs Éva születésének 100. évfordulója alkalmából rendeztek mesemondó versenyt a Takács Gyula könyvtárban. A keddi eseményen 40 alsó tagozatos diák adott elő egy-egy választott mesét az írónő művei közül. Pintér Rome alpolgármester köszöntében azt emelte ki az eseményen, hogy különleges, hogy a gyerekek egy olyan szerző történeteit idézik meg, aki itt élt ebben a városban és innen inspirálódott. Hozzátette, hogy a könyvtár nem csak a könyvek helyszíne, hanem fontos közösségi tér is. A zsűriben Fésűs Éva lánya Cserjésiné Temesi Rita is helyet kapott. Előadást tartottak a SKIK tagoknak. Az impostor szindróma felismeréséről és kezeléséről tartott előadást Kaposváron Szabó Gábor kommunikációs tréner a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A résztvevők arról kaptak hasznos útmutatást, hogy hogyan különböztessék meg az egészséges önkritikát a romboló önbizalom hiánytól, és miként alakíthatnak ki pozitívabb képet saját teljesítményükről. Az esemény elsősorban a vállalkozói és vezetői mindennapokban jelentkező önbizalmi kihívásokra fókuszált. Hasznos tanácsokkal látták el a motorosokat. Szombaton a rendőrség által szervezett szezonnyitó vezetéstechnikai tréningen közel 50 motoros vett részt. A Kaposvár arénánál megtartott program célja a biztonságos közlekedés és a baleset megelőzés volt, ahol gyakorlati és elméleti feladatokkal fejleszthették tudásukat a motorosok. Az eseményen ügyességi pályák, szimulátorok és prevenciós programok is várták az érdeklődőket. Már egész fiatalon az első segélynyújtással ismerkedtek a gyerekek. A Talián Gyula utcai tagovodában egy mentős mutatta be az életmentés alapjait a gyerekeknek. Az intézmény 16 éve működik Vöröskereszt bázis óvodaként, és rendszeresek a hasonló foglalkozások. A közelmúltban az óviba érkező mentős bemutatta a mentők mindennapi munkáját, és játékos formában elsajátították a fiatalok az első segélynyújtás alapjait. Megismerkedtek a segélyhívás menetével, a sérültek ellátásának alapvető szabályaival, valamint a veszélyhelyzetek felismerésének fontosságával is. Kristályt árult és az ismerősét futtatta. Vádat emeltek egy barcsi férfi ellen, aki kristályként ismert kábítószert árult, emellett női ismerősét pénzért közvetítette szexuális szolgáltatásokra. A nyomozás során 14 vásárlót azonosítottak, köztük fiatalkorút is, a férfi pedig csaknem 800 ezer forint bevételre tett szert az illegális tevékenységéből. Az ügyészség 3 év börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Lángoló homokszórógép, kiégett családi ház. A somogyi tűzoltókat 11 alkalommal riasztották összesen a hétvégén 9 tűzesethez és 2 műszaki mentéshez. Segesden egy homokszórógép gyulladt ki, Kelevízen mintegy 2 hektáron égett a vegetáció, Felsőnyéken pedig egy családi ház vált lakhatatlan nagy tűz következtében. Lengyel-Tótiban és Siófokon is kerti hulladékot égettek, amelyre az adott időszakban nem adott engedélyt az önkormányzat, ezért a tűzoltók eloltatták a tüzet. Halálos vonatgázolás történt. Kedden dél körül Taszár közelében halálra gázolt a vonat egy férfit. Az eset miatt a Kaposvár és Gyékényes között közlekedő személyvonat utasait pótlóbusz szállította tovább. A rendőrség azt közölte, hogy az eset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálja. Tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata. Az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt jövő hét kedden rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket a NAV Somogyvár megyei adó- és vámigazgatósága. A Kaposvári Központi Ügyfélszolgálat aznap reggel 8:30-tól este 6 óráig lesz nyitva. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablakokban működő NAV pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. A harmadik helyért játszanak a kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub csütörtökön kezdi a bronz párbajta bajnokságban. A KKK a harmadik helyért a Pakssal küzd meg. A párharc 3 győzelemig tart. A második meccs vasárnap lesz az ASE otthonában, a harmadik találkozó pedig jövő szerdán újra Kaposváron. A szurkolók figyelmét felhívták rá, hogy a csütörtöki meccs előtt a Kaposvár arénánál a leaszfaltozott parkoló le lesz zárva, és a murvás parkolót is csak este 8:30-ig lehet használni. Mindennek az az oka, hogy másnap, azaz pénteken Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie, és a bicikli verseny rajtja a Kaposvár arénánál lesz.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már tiszta lesz az ég, a levegő hőmérséklete viszont egészen 4-5 fokig hűl le. Kedden eleinte napos időben bízhatunk, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék már nem várható. Kedden 16 fok lesz a nappali csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Mostó.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket jövő hét kedden a NAV Somogy vármegyei adó- és vámigazgatósága, az ESZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A kaposvári központi ügyfélszolgálat aznap reggel 8:30-tól este 6 óráig lesz nyitva. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablakokban működő NAV pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Közel 50 motoros vett részt Kaposváron a rendőrség által szervezett szezonnyitó vezetés technikai tréningen. A Kaposvár arénánál megtartott program célja a biztonságos közlekedés és a baleset megelőzés volt, ahol gyakorlati és elméleti feladatokkal fejleszthették tudásukat a motorosok. Az eseményen ügyességi pályák, szimulátorok és prevenciós programok is várták az érdeklődőket. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a kaposvári MCC a Dorottya házban. A 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódiumbeszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak. Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Folytatódott kedden a miniszterjelöltek meghallgatása a minisztériumi bizottságok előtt. Kármán András pénzügyminiszter többek közt azt mondta, hogy idén már nem változik a személyi jövedelemadó rendszere, de jövőre több mint 200 000-en már kevesebb adót fognak fizetni. Kármán András azt is megjegyezte, hogy az áfát viszont már idén csökkenthetik a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében. Felkérte tanácsadónak Karikó Katalint Hegedűs Zsolt az új egészségügyi miniszter. A Nobel-díjas biokémikus jelezte, hogy örömmel fizetés nélkül vállalja el a feladatot. A professzorasszony azt is megjegyezte, hogy tapasztalataival elsősorban a nemzetközi egészségügyi rendszerek bevált megoldásait szeretné alkalmazni Magyarországon. Karikó Katalin kiemelte továbbá, hogy a legfontosabb terület továbbra is a megelőzés, vagyis az egészséges életmód és a rendszeres szűrővizsgálatok szerepének erősítése. Május 2. hetében elindul az idei központi szúnyoggyérítési program Magyarországon. Elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumkészítmények alkalmazásával a tenyészőhelyeken. A szakemberek a keleti ország részben légi, míg a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes területein földi gyérítést alkalmaznak. 5 újonccal hirdette ki júniusi keretét Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Első alkalommal kapott meghívót Pécsi Ármén, Márgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz. A válogatott június 5-én Finnország ellen játszik barátságos meccset a Puskás arénában, majd 4 nappal később Kazaksztánt fogadja Debrecenben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már tiszta lesz az ég, a levegő hőmérséklete viszont egészen 4-5 fokig hűl le. Kedden eleinte napos időben bízhatunk, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék már nem várható. Kedden 16 fok lesz a nappali csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A hétvégén összesen 11 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat, 9 tűzesethez és 2 műszaki mentéshez. Segesden egy homokszórógép gyulladt ki, Kelevízen mintegy 2 hektáron égett a vegetáció, Felsőnyéken pedig egy családi ház vált lakhatatlan nájt tűz következtében. Lengyel-Tótiban és Siófokon is kerti hulladékot égettek, amelyre az adott időszakban nem adott engedélyt az önkormányzat, ezért a tűzoltók eloltatták a tüzet. Csütörtökön kezdi a bronz párbajta bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. Na, a KKK a 3. helyért a Pakssal küzd meg. A párharc 3 győzelmig tart. A 2. meccs vasárnap lesz az ASE otthonában, a 3. találkozó pedig jövő szerdán újra Kaposváron. A szurkolók figyelmét felhívták, hogy a csütörtöki meccs előtt a Kaposvár arénánál a leaszfaltozott parkoló le lesz zárva, és a murvás parkolót is csak este 8:30-ig lehet használni. Mindennek az az oka, hogy másnap, azaz pénteken Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie, és a bicikli verseny rajtja a Kaposvár arénánál lesz. Kedden délután 4 órakor lejárt a határideje annak, hogy eltávolítsák az utcákról a plakátokat az országgyűlési választáson induló jelöltek és pártok. Na, a választási törvény szerint ezeket a szavazást követő 30 napon belül kell leszedni. A határidő után az önkormányzatok eltávolítják a plakátokat, és a költségeket tovább terhelhetik az érintettekre. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank hétvégi akcióján. Országszerte 436 áruházban várták a vásárlók felajánlásait. Az összegyűlt adományokból 54.005 kg-os csomagot állítanak össze rászoruló családok számára. Az adományokat főként nagycsaládosokhoz, idősekhez, gyermekvédelmi intézményekbe és hajléktalan emberekhez juttatják el.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már tiszta lesz az ég, a levegő hőmérséklete viszont egészen 4-5 fokig hűl le. Kedden eleinte napos időben bízhatunk, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék már nem várható. Kedden 16 fok lesz a nappali csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Mesemondó versenyt rendeztek a Takács Gyula könyvtárban Fésűs Éva születésének 100. évfordulója alkalmából. A keddi eseményen 40 alsó tagozatos diák adott elő egy-egy választott mesét az írónő művei közül. A versenyen Pintér Romeo alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy különleges, hogy a gyerekek olyan szerző történeteit idézik meg, aki itt élt ebben a városban és innen inspirálódott. A zsűriben Fésűs Éva lánya Cserjésinné Temesi Rita is helyet kapott. Ingyenes tűzoltó készülék ellenőrzési akciót tart a Somogy vármegyei tűzmegelőzési bizottság. A többnapos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonokban és a járművekben lévő porraloltó készülékeket, amelyek karbantartása a kulcsfontosságú a tűzvédelem szempontjából. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9-től déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Megalakult az új kormány, miután Sulyog Tamás köztársasági elnök kedden kinevezte Magyar Péter kabinetjének 16 miniszterét. A 10 kormány tagjai a Sándor palotában vették át megbízólevelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. A kabinetben több új tárca és új miniszteri struktúra is helyet kapott, a kormány célja pedig a közigazgatás, a gazdaság és a közszolgáltatások átalakítása. Felkérte tanácsadónak Karikó Katalint Hegedűs Zsolt az új egészségügyi miniszter. A Nobel-díjas biokémikus jelezte, hogy örömmel fizetés nélkül vállalja el a feladatot. A professzorasszony azt is megjegyezte, hogy tapasztalataival elsősorban a nemzetközi egészségügyi rendszerek bevált megoldásait szeretné alkalmazni Magyarországon. Karikó Katalin kiemelte továbbá, hogy a legfontosabb terület továbbra is a megelőzés, vagyis az egészséges életmód és a rendszeres szűrővizsgálatok szerepének erősítése.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már tiszta lesz az ég, a levegő hőmérséklete viszont egészen 4-5 fokig hűl le. Kedden eleinte napos időben bízhatunk, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék már nem várható. Kedden 16 fok lesz a nappali csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: rálőtt a rendőrökre, a tekesek pedig azonnal viszonozták a tüzet. A férfit a felső testén találták el, és a helyszínen életét vesztette. Öt újonccal hirdette ki júniusi keretét Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Első alkalommal kapott meghívót Pécsi Ármén, Márgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz. A válogatott június 5-én Finnország ellen játszik barátságos meccset a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazaksztánt fogadja Debrecenben.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban már tiszta lesz az ég, a levegő hőmérséklete viszont egészen 4-5 fokig hűl le. Kedden eleinte napos időben bízhatunk, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék már nem várható. Kedden 16 fok lesz a nappali csúcsérték.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Közel 50 motoros vett részt Kaposváron a rendőrség által szervezett szezonnyitó vezetés technikai tréningen. A Kaposvár arénánál megtartott program célja a biztonságos közlekedés és a baleset megelőzés volt, ahol gyakorlati és elméleti feladatokkal fejleszthették tudásukat a motorosok. Az eseményen ügyességi pályák, szimulátorok és prevenciós programok is várták az érdeklődőket. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a kaposvári MCC a Dorottya házban. A 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódiumbeszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak. Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Folytatódott kedden a miniszterjelöltek meghallgatása a minisztériumi bizottságok előtt. Kármán András pénzügyminiszter többek közt azt mondta, hogy idén már nem változik a személyi jövedelemadó rendszere, de jövőre több mint 200 ezeren már kevesebb adót fognak fizetni. Kármán András azt is megjegyezte, hogy az áfát viszont már idén csökkenthetik a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében.